három népdal zenekarra. Az 1995-ig élt Bojan Adamics zeneművét a Maribori Szlovén Nemzeti Színház szimfonikus zenekara adta elő. A zeneszerzőnek kiváló érzéke volt a dallam alkotáshoz és színes zenekari hangzáshoz. Most Brahms Démon zongora versenyét halljuk Andrew von Oyen szólójával.

Brahms D-moll koncertjét Andrew von Oehlen szólójával hallottuk. Ez a mű a Lipcsei bemutató síralmasan megbukott. A monumentális első tétel Schumann öngyilkossági kísérletének nyomasztó hatása alatt íródott. A ráadás Johann Sebastian Bach D-moll koncertjának Adagio tétele volt.

Bach D-moll koncertójának adagio tételét hallottuk Andrew von Oehlen szólójával. A hangversenyen ezután Hugo Emil Alfén harmadik szimfóniája hangzott el. A művet Alfén olaszországi utazásainak élményei ihlették, ezért zenéje napfényes, derűs és a mediterrán hangulat járja át.

Hugo Alfvén harmadik szimfóniáját játszotta a Maribori Szlovén Nemzeti Színház szimfonikus zenekara, vezényelt Simon Krečič. A négy tételes szimfónia gazdag dallam világával, a lassú tétel különösen lírai, szépségű, finom, érzelmes muzsika. Maradunk Alfvén zenéjénél, az Este című kórusművet halljuk.

Hugo Afén este című kórusművét a svéd rádió énekkarának előadásában Erik Eriksson irányításával hallottuk. Afén az egyik leghíresebb svéd komponista, aki hazáján kívül Franciaországban és főleg Németországban tanult neves romantikus mestereknél. Most hallgassuk meg Bach 4 Semmeli koráját.

Bach négy semeli koráját hallottuk. A semeli énekeskönyv a 18. századi német protestáns egyházzene fontos gyűjteménye. Kiadója Georg Christian Semmeli volt. A gyűjtemény összesen 954 vallásos éneket és áriát tartalmazott. Kedves hallgatóink, 4 óra van. Ha nem tudnak aludni, hallgassák továbbra is a Nocturnót.

Liszt Ferenc zongora darabjai következnek most éjszakai zenés műsorunkban. A költői és vallásos harmóniák nagyon sok szép, áhítatos művet tartalmaznak. Az Ave Mária után még három mű csendül fel, a Benediction, a Funera és a Paternoster. Szilviane Döfen zongorázik. Liszt Ferenc egyik legmélyebb, legszemélyesebb zongora ciklusa ez. 1853-ban jelent meg, 10 darabból áll, és a vallásos elmélkedés, a költői szemlélődés és az emberi érzelmek gazdag világát járja be a muzsika. Halljuk ezeket az ismert zongora műveket Szilviane Döfentől.

Szilvia Nödöfer játszotta Liszt néhány kései zongora darabját, a Benediction egyik a legszebb Liszt műveknek, míg a Funeral a leghíresebbek közé tartozik, ugye ennek alcíme 1849 az aradi vértanúk emlékére készült. Carl Philipp Emanuel Bach D-dur trió szonátája következik.

Carl Philipp Emanuel Bach D-dur trió szonátáját a Le Cuckoo Bénévole együttes szólaltatta meg. Hildegard von Bingen 1098-ban született. A 12. századi zeneszerző hölgy életrajza fönnmaradt, még szenté is avatták. Ave Generosa című zeneművét halljuk.

Hildegard von Bingen kórusművét az Orpheus női kar énekelte, vezényelt Albert Wissing. Hildegard nevelése nagyon fiatalon kezdődött a bencés apácáknál. Most hallgassuk meg Ignacián Paderewski nocturnjét Jerzy Maximjuk átdolgozásában és vezényletével.

A Derevszky Nocturnjét Jerzy Maxim Lyukát dolgozásában a Lengyel Rádió zenekar adta elő. Paderewski a varsói zeneiskola növendéke, majd tanára volt, később Berlinben tanult, és mint zongora virtuóz bejárt Európát és Amerikát is. Camille Saint-Saëns Gédur szonátája szól.

Saint-Saëns opus 168-as G-dur szonátáját Jens Christoph Lemke és Morten Landström előadásában hallottuk. Tudtom már, ez az utolsó Saint-Saëns darab, 168-as az opus száma, nagyon termékeny szerző volt, és akkor az operákat még nem is számoltuk. Most Beethoven Prométheuszának fináléja következik.

Beethoven Prométheusz kísérő zenéjének fináléját játszotta a Szlovák Rádiózenekar Rajter Lajos vezényletével. A Nyitány nagyon népszerű ebből a műből, és Haydn és Mozart hatását is felfedezni vélhetjük. Luceszko Luceszki két madrigája következik.

Luceszko Luceszki két madrigáját a Tragikomédia együttes szólaltatta meg, Tavasz és a szerelem édessége, hát a madrigálok általában ilyen jellegű dolgokról szólnak. Most Frank Bridge Miniatűrök című kompozíciójának három tételét hallgatjuk meg a Mitrász Trió jóvoltából.

Frank Bridge miniatűrjeinek három tételét játszotta a Mitras Trio. Donizetti műveinek színpadra állítása kapcsán keresztülkasul bejárta Itáliát. Az Ezred lánya címmel írt egy operát, ennek nyitányát játsza most az oszlói filharmonikus zenekar vezényel Nello Santi.

Donizetti az Ezred lánya című operájának nyitányát játszotta az oszlói filharmonikus zenekar. Befejező muzsikánk ma Sarguno, Róma és Júlia című operájából Romeo áriája, amit Richard Margison énekel. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzom Katona Márta és Pap Sándor nevében is. Németh Attilát hallották.

0: Nocturnum műsorát a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Hat óra. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
2: Köszöntöm a kedves hallgató közönséget, Csík Gabriella, a zenei szerkesztőnk előzetes munkáját dicséri a mai változatos zenecsokor, nevében is jó reggelt kívánok a Bartók Rádió 2-es stúdiójából, Fellegi Lénárdot hallják. Borús, kifejezetten szeles reggelre ébredtünk, Padi Géza hangmérnökünk meg is jegyezte, mielőtt bementem a stúdió fülkébe, hogy megérkezett a beígért hideg front. Nem a vészmadár szól belőlem, de Beethoven muzsikája, a G-dur trió, amiből szól az első muzsika, Kakadu változatok címen ismert megszólaltatói Rudolf Serkin zongora, Yuzuka Horigome hegedű és Peter Wiley kordonka művész.

Ludwig van Beethoven volt a szerző, a G-dur trióból szólt részletek akadú változatokból, Rudolf Serkin zongorán, Jözöke Horigome hegedűn, Peter Wiley gordonkán játszott. Lesz még kamarazene, de természetesen szóló hangszeres mű, nagyzenekari alkotások is különböző korokból válogatva. Mire számíthatnak a tartalmat tekintve? Lesz szép irodalom, vers, hozzá kapcsolva hangulatában passzoló zene, egy programsorozatra is felhívom a figyelmüket, de a szokott időben kinyer ma, és játék is, úgy esett, hogy mindkét alkalommal évforduló ihlette a feladványokat. Nyikolaj Rimszkij-Korszakov Seherezádéjából következzen a harmadik tétel, a mese a kishercegről és a kishercegnőről, a Royal Philharmonikus Zenekar Thomas Beecham vezényli a felvételen.

0: Nyikolaj Rimszkij korszakov Seherezádiából hallottunk egy dallamot, a mese a kis hercegről és a kis hercegnőről szólt. A Royal Philharmonikus zenekar Tomás Beecham vezényelte. 6 óra 19 perc.
1: Műsorajánló. A Mesterek órája mai adásában Simon Rattle vezényel. A brit karmester díjait, elismert felvételeit hosszan sorolhatnánk. Mostani műsorunkban kedvenc együtteseit, a londoni szimfoniettát, a birminghami szimfonikus zenekart és a berlini filharmonikusokat irányítja. Mesterek órája, Simon Rattle, ma 18 órakor, a Bartók Rádióban. Az Összhang következő adásában a veszprémi régi zenei napokról beszélgetünk.
2: A helyszínnek van egy olyan sajátos varázslata, ami szerintem még a külföldi fellépőket is nagyon vonzza, ezért jönnek vissza. Gyönyörű akusztika van, gyönyörű a belső tér.
1: Összhang. A zenei élet aktualitásai ma 19 órakor a Bartók Rádióban.
3: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Kazai Ági, jazzénekes, dalszerző, egyetemi oktató. Legkedvesebb előadói péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Luigi Boccherini, olasz zeneszerző, csellista volt, az alma nem esik messze a fájától, édesapja is muzsikus volt, de a tehetséges fiú jócskán túlszárnyalta. Jelentős szerepet játszott a vonós négyes műfajának fejlődésében, közel 100 vonós négyes, több mint 120 vonós ötöst, jelentős mennyiségű kamarazenét és több mint 20 szimfóniát írt. Édur vonós ötösének menüettje a legismertebb műve, de nem ebből idézünk, hanem a szintén híres gitárötöseinek egyikéből, amit csak úgy emlegetünk, éjszakai őrjárat Madridban. A C-dur gitárötösből szóljon a harmadik tétel, Gian Giacomo Pinardi játszik gitáron az Európa Galán te kamarazenekar felvételén.

Gian Giacomo Pinardi gitárművész és az Európa Galante kamarazenekar felvételi hallottuk Luigi Boccherini C-dur gitárötösének harmadik tételét, az éjszakai őrjárat Madridban, csak így emlegetjük ezt a 453-as jegyzékszámú művet. 3 perc múlva lesz 7:30. Robert Schumann szimfóniainak számozása nem a keletkezés, hanem a nyomtatott megjelenés sorrendjét tükrözi. Hiába a harmadik a rajnaiként ismert, ez a zeneszerző utolsó alkotása ebben a műfajban. A mű a klasszikus szimfónia modell ellentétben nem 4, hanem 5 tételes, úgyhogy most a finálét hallgatjuk. A Dresdai Állami Zenekart Wolfgang Zavallis vezényli.

0: Bár Robert Schumann nem rajongott azért, hogy a Rajnai élet egy darabjaként emlegették a szimfóniáját, nem tehetett semmit, ráragadt a jelző. A harmadik szimfóniából az ötödik tételt hallottuk a Dresdai Állami Zenekarral, Wolfgang Zevellis vezetésével. 3 perccel múlt 7:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Utalok az imént mondottakra. A francia jelzőt sem maga Bach adta 6 darabból álló sorozatának, amiből idézünk. Most a 816-os BWV számú G-dur francia szvítből csendül fel 2 tétel. A francia megnevezés először egy 1762-es szövegben jelenik meg, tehát 12 évvel Bach halála után, és 30 éves fiatalemberként írta ezeket a szvíteket, amikor a kőteni udvarban dolgozott. Igazából tanítási céllal születtek. Következzék tehát a 816-os BWV számú G-dur francia szvítből az Alman és a Courant tétel Andrei Gavrilov előadásában.

Johann Sebastian Bach 816-os BWV számú G-dur francia szvittjéből hallottunk két táncos tételt Andrej Gavrilov előadásában. Az első és a második tétel, tehát az Almond és a Courant hangzott el, most pedig koncertó tétel következik. Ignác Pleyel a szerző, a C-dur fuvola versenyéből a harmadik tételt hallgatjuk, Emmanuel Pahu játssza a szólót, a Bázeli Kamara Zenekar Giovanni Antonini vezényli.

0: Ignác József Pleyel osztrák születésű francia zeneszerző, zongora és hegedű művész volt, Haydn tanítványa. A nála 25 évvel idősebb mesterhez hasonlóan nagyon termékeny zeneszerző volt, de arról sem feledkezhetünk meg, hogy zongora gyárat alapított, ezeken Chopin játszott nagy örömmel, a Salle Pleyelben adta Chopin első és utolsó koncertjét. A 19. század végén a Pleyel zongoragyár egy másik instrumentumot is gyártott. Most még csak játékon kívül kérdezem, hogy tudják-e, hogy vajon milyen hangszer volt ez. A 0630303160-ra írhatnak SMS-t, és a muzsikáló@reggelkukac.hu az e-mail címünk. Az imént tehát Ignác Pleyel volt a zeneszerző, a C-dur fuvola versenyének harmadik tételét hallottuk, Emmanuel Pfeil játszotta a szólót, a bázeli kamarazenekar Giovanni Antonini vezényelte. Isten éltesse sokáig Koncz Gábor kétszeres Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színművész, színházi rendezőt, érdemes művészt, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagját 88. születésnapján. Mezőkerestesen született 1938. július 8-án Koncz Gábor. Berzsenyi Dániel a Reggel című versét halljuk előadásában, majd a Minden áldott reggel című filmből szól muzsika Jordi Savall Viola da Gamba játékával.
1: Nézd a napnak derülő sugára, mint ébreszti a természetet, mint önt új bájt a virág fodrára, s mint zendíti a zöld ligetet. Nézd új öröm, s újult életerő száll hegyekre, száll most völgyekre, csak az örök homályban heverő bagoly siet bús rejtekekre. Nem mosolyog néki a szép reggel, sem az élet harmóniája, kedvesbb néki a szomorú éjjel, mint az egek dicső pompája. Így van minden. Változhatlan rendel, ki van szabva éltünk pályája. Egyik rokon a félistenekkel, a másiknak pora hazája. A rablelkek örök sötétségben bolyongnak a denevérekkel. Nem nézhetnek a dicső napfénybe örök éhes szokott szemekkel. A nagy lélek önként az éterben héjáztatja szabad szárnyait, nem tartja itt folytva porkötélben az égi tűz nemes lángjait, nem tébolyog gótépületeken az éjjeli vakmadarakkal. Feljebb evez a nagy alpeseken a nap felé úszó sasok.

Gerard Depardieu alakította Minden áldott reggel című filmben Maren Maré zeneszerzőt, akinek művét Jordi Savall régi zeneszakértő, katalán karmester, zenekarvezető, zeneszerző és gombajátékos adta elő. József Szuk Ezdur szerenádjából hallgassuk az utolsó tételt a folytatásban, a Kamerata Bern előadásában.

Ez volt József Szuk, Ezdúr szerenádjának fináléja a Kamerata Bern előadásában. Visszautalok, mert volt, aki tudta, valóban a 20. század elején csembalót is készített a Pleyel gyár, de állítólag ők gyártották az első kromatikus hárfát. Folytassuk oratórium részletével műsorunkat. József Haydn az Évszakok című oratóriumából a tavasz következik, azaz kórustétel, a budapesti kórust és a Magyar Állami Hangversenyzenekart Erdélyi Miklós vezényli.

József Haydn az Évszakok című oratóriumából szólt részlet a Budapesti Kórust és a Magyar Állami Hangversenyzenekart Erdélyi Miklós vezényelte. Egy perc múlva lesz 7 óra, nagyon keveset tudunk Thomas Holmesról, akinek kompozícióját halljuk a folytatásban. A Winchesteri katedrálisnak volt ő orgonistája, ennyi bizonyos. Azok a szép cipellők, ez a mű címe, a Canadian Brass játszik.

0: Thomas Holmes, Azok a szép cipellők című kompozícióját hallottuk a Canadian Brass-szel. Egy perccel múlt 7 óra.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Világsztárok és fiatal tehetségek 40 ország 200 szólistája. Merülj el a zenében július 1-e és 13-a között a Fesztivál Akadémia Budapest 11. Summer Festjén Budapest ikonikus helyszínein, a Zeneakadémián, a BMC-ben és a Széchenyi fürdőben. Művészeti vezetők Kelemen Barnabás és Kokas Katalin. Fesztiválakadémia.hu.
3: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Szerelem, barátság és egy sorsfordító Lanzarote utazás. Álmodóvár új filmje, alkotói vallomás és játékos kísérlet. A rendező visszatérő témái, a veszteség, a művészet, a vágy, különösen személyes hangvételű történeteken keresztül jelennek meg. Keserű karácsony. A Cannes Film Fesztiválról már a mozikban.
5: Zenei találkozások a Várkert Bazárban. Élvezd a Danubia zenekar és a Balázs Elemér Group különleges nyári koncertjeit a csillagos ég alatt a Budai Vár tövében. Töltődj fel élményekkel a Várkert Bazárban. Részletek várkertbazár.hu.
1: Reklámot hallottak. Műsorajánló.
6: Az Összhang következő adásában a veszprémi régi zenei napokról beszélgetünk.
7: A helyszínnek van egy olyan sajátos varázslata, ami szerintem még a külföldi fellépőket is nagyon vonzza, ezért jönnek vissza. Gyönyörű akusztika van, gyönyörű a belső tér.
6: Összhang. A zenei élet aktualitásai ma 19 órakor a Bartók Rádióban. Ma este Wolfgang Amadeus Mozart műveit játssza a Magyar Állami Hangversenyzenekar. A színigazgató nyitányát követően az S-dur és a C-moll zongora verseny csendül fel. A szólista a 20. század egyik legnagyobb egyedülálló tehetségű zongora művésze, Fischer Anni. A karmester Mura Péter. 1975-ös archív felvétel a Zeneakadémiáról. Ma 20 óra 48 perckor. A Bartók Rádióban.
8: Mindenki jó kis sztorikra vágyik.
9: Érdekességekkel.
10: Én azt kutatom, hogy hogyan keletkeznek a naphoz hasonló csillagok.
9: Ismeretszerzéssel.
10: Új dolgokat megtanulni, megismerni.
9: És sok-sok kulturális értékkel.
11: Nincsenek olyan hősök, akik makulátlanok, és nincsenek olyan antihősök, akik meg csak rosszak.
9: Töltse velünk a nyarat. Kultúra és szórakozás egész nyáron az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
0: Továbbra is Felleg Lénárd a mikrofonnál a Bartók Rádió 2-es stúdiójából. Köszöntöm Önöket, Csik Gabriella a zenei szerkesztő, Padi Géza a hangmérnök. Nevükben is kívánok jó reggelt a most.

Franz Schubert Pisztrán Götösének harmadik tételét Kocsis Zoltán, Takács Nagy Gábor, Ormai Gábor, Fejér András és Csontos Ferenc előadásában hallottuk. Koncertó tétellel megyünk tovább. Antonio Vivaldi 449-es jegyzékszámú C-dur oboa versenyéből a második és a harmadik tétel szól, összesen három tételes a mű, és a második tétel a lassú tétele, vagy lassabb tétele a műnek. Alfredo Bernardini játszik barokkóban, az Zefiro Barokk Orkesztrát Nicholas Robson vezényli.

Alfredo Bernardini barokkóban játszotta a szólót, Antonio Vivaldi 449-es jegyzékszámú C-dur oboa versenyének második és harmadik tételét hallottuk. Az Zefiro Barokk Orkesztrát Nicholas Robinson vezényelte. Egy perccel múlt 4:08. Hector Berlioz Théophile Gautier verseire írt dalciklusából a nyári éjszakákból következzék az első tétel. 6 dalt zenésített meg a zeneszerző, a Rózsalelke, a Lagúnákon, a Távollét, a Temetőben, Holdfény és az Ismeretlen sziget, illetve az első, a Villanella, ezek a versek. Susan Graham énekel, a londoni Covent Garden zenekarát John Nelson vezényli.

Dr. Berlioz nyári éjszakák dalciklusából hallottuk az elsőt, a Villanellát. Susan Graham énekelt, a londoni Covent Garden zenekarát John Nelson vezényelte. Muzio Clementi korának zongora virtuóza volt, Mozarttal is versenybe kelt. Erről van feljegyzés, Mozart és Clementi is megemlékeznek róla a leveleikben, ezekből az derül ki, hogy Clementi nagyra becsülte Mozartot, aki viszont a muzikalitást hiányolta Clementiben, de elismerte, hogy mennyire virtuóz zongorista. A Clementi írta Opus 1-es numero 1-es Ez-dur szonáta első és második tétele hallható most, Howard Shelley az előadó.

Muzio Clementi Opus 1-es numero 1-es Esz-dur szonátájának első és második tételét hallottuk Howard Shelley előadásában. 5 perc múlva lesz 7:30. Hál' Istennek balesetről nem érkezett jelentés sem a BKK-tól, sem az Útinform-tól. Remélem nem tarkítja komolyabb fennakadás az útjukat. Balesetmentes közlekedést kívánok, segítsék egymást a közlekedésben. Maurice Ravel Nemes és érzelmes keringők című kompozíciójából a 7. tétellel folytatjuk műsorunkat. A Clevelandi Szimfonikus Zenekart Vladimir Ashkenazi vezényli.

0: Maris Ravel volt a szerző, nemes és érzelmes keringőkből a hetedik tételt hallottuk, a Clevelandi Szimfonikus Zenekart Vladimir Ashkenazy vezényelte. 7 óra 29 perc.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Két a maga nemében különleges programsorozatra hívom fel a figyelmüket. Új színfolttal gazdagodik idén nyáron Balatonfüred kulturális kínálata. Július 10-e és 12-e között első alkalommal rendezik meg a Nemzetközi Klezmer Fesztivált a Balatonparti városban. A háromnapos eseményen magyar, cseh, szlovák és izraeli együttesek lépnek színpadra, a koncerteket pedig gasztronómiai programok és vásári forgatag kíséri. A kisfaludi szabadtéri színpad ad otthont a koncerteknek néhány lépésre a Balaton partjától. A szervezők reményei szerint a Balatonfüredi Fesztivál nem egyszeri alkalom lesz, hanem egy új hagyomány kezdete, amely hosszú éveken át gazdagíthatja a város és a hazai zsidó kulturális élet programjait. Magyar formációkat tekintve pénteken fél héttől a Budapest Klezmer Band fellépésével kezdődik a fesztivál, majd egy cseh csapatot várnak. Szombaton is van magyar együttes, a Klezmerész lép fel, majd egy izraeli trió, vasárnapra is jut magyar fellépő a Sabbatson Klezmer Band, majd szlovák együttes zárja a sort. Egy évfordulót is említhetek a következő programajánlathoz. 2026-ban lesz 30 éve, hogy a Szent Margit bányai kőfejtő monumentális szabadtéri színpadán nyaranta opera bemutatókat tartanak. E jeles jubileum alkalmából Giacomo Puccini Toszkájának új lenyűgöző rendezésével készül a fesztivál. A bemutatóra július 15-én kerül sor. A produkciót a jól ismert alkotópáros Tadeusz Strassenberger rendező és Giuseppe Paella jelmeztervező jegyzi, akik a 2024-es Aida és a 2021-es Turandot sikere után most a napóleoni háborúk idejének barokk Rómájába kalauzolják a nézőket, hallgatókat. A Toszka egy szerelemmel, féltékenységgel, hatalmi vágyal és intrikával átsző tragédiába fúló történet tökéletesen illeszkedik a monumentális kőfejtő drámai atmoszférájához, írják. Hallgassuk a talán legtöbbet idézett részt a Toszkából. A képária szól az első felvonásból, Cavaradossiként Luciano Pavarotti énekel, a National Philharmonic Orchestrát pedig Nicola Resigno vezényli.

Képáriát hallottuk Luciano Pavarotti előadásában, a Toszkából a National Philharmonic Orchestrát Nicola Resinio vezényelte, természetesen Puccini volt a szerző. Opera részlet után koncertótétel következik, Johann Nepomuk Hummel F-dur fagott versenyéből a második tételt, azaz a románcot Janota Gábor fagott előadásában és a Liszt-Ferenc Kamarazenekar felvételén Rolla János hangversenymester vezetésével hallgatjuk.

Janota a Gábor fagotjátékával hallottuk Johann Nepomuk Hummel F-dur fagot versenyének második tételét. A Liszt Ferenc Kamara zenekar vezetője Rolla János volt a felvétele. Georg Friedrich Händel Salamonjából, a harmadik felvonásból következze a részlet, Sába királynőjének érkezését a Sixteen együttessel, Harry Christophers vezetésével halljuk.

Georg Friedrich Händel salamonjából hallottunk részletet a harmadik felvonásból. Ez volt Sába királynőjének érkezése a Sixteen együttessel, Harry Christophers vezetésével. Szóló zongora muzsika következik. Cifra György kiváló játékát hallgatjuk. Liszt Ferenc La Leggerezza F-moll hangversenyet ügyét játsza.

Liszt Ferenc Lágyaradza F-moll hangversenyet ügyét hallottuk Cifra György előadásában. 7 óra 50 perc, Wolfgang Amadeus Mozart 134-es köhögjegyzékszámú Ádur szimfóniájának első tételével megyünk tovább. A Capella Savaria játszik.

Mozart 134-es köhögjegyzékszámú A-dur szimfóniájának nyitótételét a Capella Savariával hallottuk. Kórus muzsika következik, Camille Saint-Saëns, Virágok és fák című alkotása, az Accentus Kamara kórus élén Christophe Graffenon.

Virágokról és fákról énekelt az Accentus Camara kórus. Saint-Saëns művét Dvorák amerikai szvittjének ötödik tétele követi, a lucerni szimfonikus zenekar James Geffigen vezényli.

0: Antonin Dvorák Ádur amerikai szvittjének ötödik tételét hallottuk a Lucerni Szimfonikus Zenekarral James Geffigen vezényletével. Egy perccel múlt 8 óra, ami azt jelenti, hogy nem soká következik a kinyerma, még egy gitármuzsikát meghallgatunk előtte.
1: Műsorajánló. Ma este Wolfgang Amadeus Mozart műveit játssza a Magyar Állami Hangversenyzenekar. A színigazgató nyitányát követően az S-dur és a C-moll zongora versenycsendül fel. A szólista a 20. század egyik legnagyobb, egyedülálló tehetségű zongora művésze, Fischer Anni. A karmester Mura Péter. 1975-ös archív felvétel a Zeneakadémiáról. Ma 20 óra 48 perckor. A Bartók Rádióban. Csütörtök este Perényi Eszter hegedül, Perényi Miklós gordonkázik, és Jandó Jenő zongorázik. Liszt Ferenc két legendáját zongorán hallhatjuk, majd Vajda János duója csendül fel a testvérpár előadásában. Végül Orbán György és Franz Schubert trióit szólaltatja meg a három nagyszerű művész. Az 1994. november 29-ei felvétel a Zeneakadémiáról, csütörtökön 19 óra 35 perckor, a Bartók Rádióban.
2: Az első operett, amit én láttam, teljes egészében, abban én játszottam. Annyira nem érdeklődtem a műfaj iránt, hogy az elképesztő, de szerelem volt első látása.
3: Te vagy az első modern operett primadonna.
4: Neki ott a helye most már, a nagy szerepekben.
5: Hogy volt? Fischl Mónika. Kedden 21 óra 40 perckor a Dunavörlden.
1: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
0: 3 perccel múlt 8 óra, Mario Castelnuovo Tedesco szonátá Omaggio a Boccherini című kompozíciójának negyedik tételét halljuk Csáki András gitárjátékával a kinyerma előtt.

0: Csáki András szólaltatta meg Mario Castelnuovo Tedesco Sonata Omaggio a Boccherini című kompozíciójának negyedik tételét, 8 óra 8 perc.
1: Ki nyer ma? Játék és muzsika 10 percben. Aki kérdez, Fellegi Lénárd. Aki válaszol?
2: Fehér Dezső nyugdíjas.
0: Köszöntöm, sok szeretettel, rutinos hallgatóval van dolgunk. Örülök, hogy újfent hallom a hangját. Remélem, hogy jól szolgál az egészsége.
2: Az egészségem kitűnő, kedves Lénárd. Pláne majd betöltöttem a 70-et.
0: Ó, gratulálok! Ezek szerint beletrafáltam.
2: Kitűnő az egészségem, hála Istennek. Jó, hát az a probléma, hogy nem látok meg mozgássérült vagyok, de ez állapot. Ennyi.
0: Hú, ez nagyon szép felfogás. Örülök, hogy megosztotta a hallgatóinkkal. Nézzük, hogy mit nyerhet. Ha három kérdésre helyesen válaszol, akkor Marci Marian zongora művész lemezeit kapja, a Splinterst és a Past Visions. 20. századi magyar zongora műveket játszik rajta a művésznő és Schubert és Schumann műveit. És hogyha a negyedik kérdésre is tudja a választ, akkor Mahler második feltámadás szimfóniaként emlegetett művét hallgathatja majd az izraeli filharmonikus kórus és zenekarral. Ez egy koncertfelvétel Zubin Méta vezényletével.
2: Igen.
0: Kezdjük.
2: Kezdjük.
0: Gyönyörű hangú magyar tenorra emlékezünk a mai játékkal. 1925-ben ezen a napon született Réti József. Az ő Mozart felvételeiből válogattunk a mai játékhoz. Az első felvételen mesebeli herceg szerepét énekli, akire igencsak nagy hatással van egy gyönyörű királykisasszony festett portréja. A kérdés, hogy hívják a herceget?

0: ahhoz, hogy tudjuk, hogy hogy hívják a herceget, szerintem tudni kell az opera címét is, de ebben biztos vagyok, hogy rendben lesz.
1: Tehát ez Mozarttól a Varázsfúvola, és a herceget úgy hívják, hogy Tamino, a Varázsfúvolát 1790. szeptember 30-án mutatták be, ezt már Mozart nagyon betegen írta.
0: 1791-ben volt a bemutató, ja, hogyha igen, jól látom, de 91, nem, nem ez volt a kérdés. 91. Úgyhogy tökéletes a válasza, ugyanis Tamino képáriájából hallottunk részletet. Úgyhogy mind az opera címét, ami igazából nem is volt kérdés, de egy kritérium ahhoz, hogy tudjuk, hogy ki a herceg. Úgyhogy helyesen válaszolt Fejér Dezső, gratulálok. A Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekarát Erdélyi Miklós vezényelte a felvételen, és továbbra is Réti József Mozart felvételeiből válogatunk. Érkezzünk meg a meséből a valóságba. Igaz, a mesés kelet még mindig eléggé absztrakt, újabb Mozart opera, újabb szerelmes ifjú, aki nagyon szeretné megszöktetni elrabolt kedvesét, a kérdés csak az, hogy honnan.

0: ha tudja az opera címét, akkor meg tudja azt is mondani, hogy honnan kellene megszöktetni kinek kicsodát.
1: Na tehát, ez Mozarttól a szöktetés a Szerályból, tehát Szerályból van a szöktetés, lenne, ami be is jön egyébként, körüljegyzett szám 387.
0: Bevallom őszintén, hogy ezt még én magam sem tudom, de tökéletes a válasz a Szerályból, és Belmondáriáját hallottuk a második felvonásból. A Magyar Rádió és Televízió Szimfonikus Zenekara játszott az imént. A mesebeli idealizált karakterek után következzenek a Lorenzo de Ponte librettóira írt Mozart operák. Ezekben hétköznapi karakterek sorjáznak, és apró cseprő bonyodalmak kerekednek, majd simulnak el, többnyire szerencsésen. Aki a női hűségre fogad, nagy kockázatot vállal, figyelmeztet a harmadikként idézett darab. Álszakállas vőlegények, elcserélt és újra egymásra találó jegyesek, továbbra is Réti József az énekes. A kérdés, melyik opera részletét halljuk?

0: Melyik operából szólt a részlet?
1: Hát ez részlet volt az 1790-ben bemutatott Kosszifán tuttéból.
0: Helyes, a Kosszifán tuttéból hallottunk részletet. Ferrando Cavatináját a második felvonásból, természetesen Réti József előadásában. Következik az utolsó feladvány, amelyhez Réti József énekhangját idézzük most is. Az utolsó Mozart operában nemes embert alakít, aki igen nehéz helyzettel szembesül, kedvese egy hírhet szaknyavadász célpontjává vált. A negyedik kérdés, melyik Mozart operából származik az idézet?

0: biztos vagyok benne, hogy még sokan hallgatták Réti József hangját, de most csak ennyi időnk maradt. Melyik Mozart operából származott az idézet?
1: Az idézet a részlet volt a Don Giovanniból, amit Prágában mutattam be 1787. október 29-én. Nagy sikerrel.
0: Engem zavarba lehet hozni az évszámokkal, de azt hiszem, hogy ezt most még dátumra, napra pontosan is helyesen mondta, úgyhogy Fejér Dezsőnek gratulálok a fölényes játékhoz. Don Ottavio áriáját hallottuk a második felvonásból, vagy annak részletét Réti József előadásában. A Budapesti Filharmoniai Társaság zenekarát Medvecki Ádám vezényelte. Köszönöm szépen!
1: Köszönöm szépen, csak majd jelentkezem egy hónap múlva.
0: Bízom benne, hogy akkor is lesz alkalmunk játszani. Fejér Dezsőnek még egyszer gratulálok.
1: Köszönöm szépen!
0: Johann Sebastian Bach 1055-ös BWV számú Ádur koncertójának első tételével folytatjuk a műsort, de sarkalom a hallgatókat, hogy jelentkezzenek a Kinyerma című játékba, mindig 8 óra után kezdődik, és előre egyeztetünk, hogy ki mikor kerülhet adásba. A 0630303160 az SMS szám, vagy a muzsikáló reggelkukacradio.hu-ra is írhatnak. Most Douglas Boyd Oboe d'amore szólójával hallgatjuk tehát Johann Sebastian Bach Ádur koncertójának első tételét, és ő az Európa Kamara zenekar vezetője is a felvételen.

Douglas Boyd játszotta a szólót, és ő vezette az Európa Kamara zenekart a felvételen. Johann Sebastian Bach 1055-ös BWV számú A-dur koncertójának első tételét hallottuk. Még egy zeneműre van időnk és lehetőségünk. Joachim Raff B-dur románca szól a játék előtt. Krisztof Kreuze játszik cellón, Oksana Shevchenko pedig zongorán.

0: Joachim Raff B-dur románcát hallottuk, Christoph Kreisel cellón, Oksana Sevcsenko zongorán játszott. 2,5 perccel múlt 8:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Elérkeztünk a reggel játékához. Két páros belépünk van, az egyik az Opus Jazz Klubba, a második a Biatorbágy Juhász Ferenc Művelődési Központba szól. Július 10-én pénteken 20 órától az Opus Jazz Klubban lép fel a Tüskő Salamon All Stars. Műsorukon ikonikus, három fúvós szólamot tartalmazó hardbop hangszerelések hangzanak el Miles Davis és Art Blakey kompozícióiból, emellett saját szerzeményeket is megszólaltatnak. És július 11-én, azaz szombaton 20 órától a Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központba is van jegyünk az 5. Erkel Ferenc Kamarazenekar Művészeti Fesztiválra. Ez a nagy koncert, közreműködik Baráti Kristóf, Kossuth és Liszt Ferenc díjas hegedű művész ezen az este. A 0630 30 30 160 az SMS számunk, és a muzsikáló@radio.hu az e-mail címünk. 1925-ben született ezen a napon Réti József tenor, aki németül, románul és magyarul is anyanyelvi szinten beszélt, ugyanis a család minden tagja beszélt ezen a három nyelven, ezt később tudta kamatoztatni. Érdekességképpen mondom, hogy Réti József kezdetben zeneszerzést tanult. Később a Liszt Ferenc kórus tagja lett, és elmondása szerint Pécsi Koncert hozta meg életében a döntő fordulatot, akkor határozta el, hogy énekes lesz. 1949-től a Honvéd együttes, 53-tól a Szot együttes énekkarának tagja volt. Az operához 1953-ban került, előbb ösztöndíjasként, majd 1973-as haláláig magánénekesként. Egy ritkábban idézett művet választottam előadásában, a szerző. A kérdés. Kérem szépen, hogy jelöljék majd, hogy az Opus Jazz Klubba vagy a Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központba szeretnének eljutni. Ki a zeneszerző? Ilyen egyszerű a mai kérdés.

Ez nem is volt olyan könnyű, azt mondtam, hogy egy ritkábban idézett művet választottam, ez így van, viszont a szerző nagyon ismert, Wolfgang Amadeus Mozart, a 420-as köhöljegyzékszámú, most magyarul mondom, Irgalom ne keresd című kompozíciója hangzott el, Réti József énekelt, a Budapesti Filharmoniai Társaság zenekarát Jancsovics Antal vezényelte. Töröke Mőke és Forgács Róbert, a szerencsés nyertesünk, gratulálok nekik és mindazoknak, akik Mozartot küldték el válaszként. Félix Mendelssohn Bartholdy opusz 45-ös B-dur szonátájának utolsó tétele következik a műsorrendben, Misha Majszki Gordonkán, Sergio Tiempo pedig zongorán játszik.

És a Miles Kieser a tempó volt az előadó, Felix Mendelssohn Bartholdy a szerző, a B-dur szonáta a harmadik tételét hallottuk. Joseph Haydn D-dur szimfóniájának a 101-nek a harmadik tételét hallgatjuk, a második tételben hallható ritmusos metronomszerű ketyegést imitáló rész miatt kapta a szimfónia az óra nevet, de mi a harmadik tételt idézzük.

József Haydn 101. azaz D-dur óraként emlegetett szimfóniájának harmadik tételét hallottuk, az amsterdami koncerthebe a zenekarát Colin Davis vezényelte. Nápolyi zeneszerző és énektanár volt Giuseppe Porcile, az Odysseus hazatérése című operájából szól részlet, Mariella Dörner énekel.

0: Giuseppe Porcile Odysseus hazatérése című operájából szólt részlet Mariella Turner énekelt, a La Festa Musicale játszott az utolsó felvételen, amit hallottunk a mai muzsikáló reggelben. 9 óra. Köszönöm szépen a kitüntető figyelmüket, Fellegi Lénárd volt a műsorvezető, Csik Gabriella zenei szerkesztőnk és Padi Géza hangmérnök nevében is búcsúzom, viszont hallásra.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Haydn és Mozart remek művei kortárs omázsokkal és egy kis verbunkos ízzel fűszerezve a Fertődi Eszterházi kastélyban. Haydn-on koncertek Eszterházán, július 10-e és augusztus 1-e között. Zenei időutazás a múltból a jelenbe. Részletek haydn-on.com.
3: Zenei találkozások a Várkert Bazárban. Élvezd a Danubia zenekar és a Balázs Elemér Group különleges nyári koncertjeit a csillagoség alatt a budai vártövében. Töltődj fel élményekkel a Várkert Bazárban. Részletek várkertbazár.hu.
4: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Szerelem, barátság és egy sorsfordító Lanzarote utazás. Almodóvár új filmje, alkotói vallomás és játékos kísérlet. A rendező visszatérő témái a veszteség, a művészet, a vágy, különösen személyes hangvételű történeteken keresztül jelennek meg. Keserű karácsony. A Cannes Film Fesztiválról már a mozikban.
6: Világsztárok és fiatal tehetségek 40 ország 200 szólistája. Merülj el a zenében július 1-e és 13-a között a Fesztivál Akadémia Budapest 11. számú Festjén Budapest ikonikus helyszínein, a Zeneakadémián, a BMC-ben és a Széchenyi fürdőben. Művészeti vezetők Kelemen Barnabás és Kokas Katalin. Fesztiválakadémia.hu.
1: Reklámot hallottak. Műsorajánló.
7: A Mesterek órája mai adásában Simon Rattle vezényel. A brit karmester díjait, elismert felvételeit hosszan sorolhatnánk. Mostani műsorunkban kedvenc együtteseit, a londoni szimfoniettát, a birminghami szimfonikus zenekart és a berlini filharmonikusokat irányítja. Mesterek órája, Simon Rattle, ma 18 órakor a Bartók Rádióban. Az Összhang következő adásában a veszprémi régi zenei napokról beszélgetünk.
8: A helyszínnek van egy olyan sajátos varázslata, ami szerintem még a külföldi fellépőket is nagyon vonzza, ezért jönnek vissza. Gyönyörű akusztika van, gyönyörű a belső tér.
7: Összhang. A zenei élet aktualitásai ma 19 órakor a Bartók Rádióban.
9: Nyáron se hagyja ki a kultúra színes, változatos világát. Ellátogatunk különleges helyszínekre, bemutatjuk a múlt és a jelen értékeit és a művészeti élet kiemelkedő alakjait. Mi leszünk az iránytű a kultúra gazdag világában. Libretto. Minden szombaton 16 óra 55 perctől az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
10: Jó napot, jó rádiózást kívánok a kedves hallgatóknak. A stúdióból Bolla Milán köszönti önöket, a szerkesztő Csík Gabriella és a hangmérnök Padi Géza nevében is. SMS számunk nem változott a reggelhez képest, 06 30 30 30 160, e-mail címünk muzsikálódélelőtt@kukacradio.hu. Itt üzenhetnek nekünk, ha van kérdésük, észrevételük műsorunkkal vagy a zenékkel kapcsolatban. Természetesen ma is lesz majd rejtvény, szokás szerint 10:30 körül, és programokat is ajánlunk figyelmükbe. Elsőként pedig az egyik legszebb, ha nem a legszebb, és méltán népszerűbb hegedű verseny részlete szól, Mendelssohntól az Émol hegedű verseny első tétele. Nathan Milstein lesz a szólista, a bécsi filharmonikusokat Claudio Abbado vezényli.

A fagottnak ez a hosszan kitartott H hangja köti össze az első és a második tételt ebben a hegedű versenyben, Mendelssohn émol hegedű versenyében. De nem csak ez az egyetlen különlegessége, vagy hát akkoriban szokatlan zeneszerzői fogása ennek a koncertónak, hanem ugye a kezdés is nagyon rövid, a zenekari bevezető együttem, és aztán rögtön felragyog a szóló hegedű, szélesen ívelő, gyönyörű melódiája. Mendelssohn émol hegedű versenyéből hallottuk tehát az első tételt, Nathan Milstein volt a szólista, közreműködött a Bécsi Filharmonikus Zenekar, vezényelt Claudio Abbado. Most egy régebbi zene következik, francia barokk zene 1700 körüli időkből. François Couperin a komponista, az ő családjában nagyon sok muzsikus volt, őt úgy is emlegették, hogy a nagy François Couperin, mert hát ő vitte legtöbbre a Couperin családból. A Nemzetek sorozatából következik a harmadik szitből részlet, előadja az Esperion együttes.

François Couperin nemzetek sorozatából a harmadik szétből szólt három tétel, Bourrée, Jig és Rondo, előadta az Esperion együttes. Georges Bizet Carmen című operájából következik egy részlet, méghozzá a virágária. Carmen motívuma vezeti be egyébként az operának ezt az egyik gyöngyszemét, Don José virágáriáját. Ez igen gazdag harmóniai fordulatokban, és az énekszólam pedig választékos, hajlékony, szenvedélyes, de mégis elegáns. Nietzsche mondta róla, hogy gyengéd és idealizált, de nem szentimentális. A virágáriában Don José arról énekel, hogy amíg a börtönben ült, a virágot dédelgette a kabátja alatt, amit Carmentől kapott, és az adott neki erőt, hogy elviselje ezt a hónapot a börtönben, mert annyira szereti Carment, aki nélkül nem kell neki semmi más. Jonas Kaufmann énekel most.

0: Jonas Kaufmann énekelte a virágáriát, Don José áriáját, Georges Bizet Carmenjéből, a második felvonásból. Közreműködött a Prágai Filharmonikus Zenekar, vezényelt Marco Armiliato. Közlekedési hírek. Az Útinform írta, hogy az M1-es autópályán Budapest felé, Tatabánya és az M0-as autóút között a terelésben folyamatos a szakaszos lassulás, torlódás. Az M5-ös autópályán Röszke felé, Lajos Mizsénél munkavégzés folyik. A 74-es kilométernél forgalomkorlátozásra és 3 kilométeres torlódásra kell számítani. A BKK Info pedig azt írta, hogy helyszínelnek a 19. kerületben az Ady Endre úton a Baross utca közelében. A 42-es villamos nem közlekedik, és baleset nehezíti a közlekedést a Nagykőrösi úton a Hofher Albert utca közelében. Vezessenek figyelmesen és segítsék egymást a közlekedésben.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Egy perc múlva lesz 9:30, Mozarttal folytatjuk a délelőtti zenehallgatást. A 219-es jegyzékszámú A-dur hegedű verseny első tétele szól, ez ugye Mozart 5 hegedű versenye közül az utolsó, és hát a műsor elején hallhattuk Mendelssohn émol hegedű versenyének első tételét, ugye említettem is, hogy ott egy nagyon rövid zenekari bevezetőt hallhatunk, itt Mozartnál most sokkal hosszabbat, és ami érdekes, hogy tulajdonképpen a zenekari bevezető az egy az egyben megegyezik majd azzal a kísérettel, amit a szóló hegedű belépésekor játszik a zenekar, pontosabban a belépése után, mert hogy a hegedűs egy lassú kadenciával lép majd be, és utána jön az újra a gyors allegro. Gidon Krémer lesz a szólista, a bécsi filharmonikusokat Nikolaus Arnoncourt vezényli.

Mozart 219-es köhjegyzékszámú A-dur hegedű versenyéből hallottuk az első tételt, az Allegrót. Gidon Krémer volt a szólista, én gyanítom, hogy saját kadenciáit játszotta. Közreműködött a Bécsi Filharmonikus Zenekar vezényelt Nikolaus Harnoncourt. Valóban nagyon szép, vidám, olyan szívhez szóló ez az A-dur hegedű verseny. Egyébként Mozart idejében az A-dur az a szerelem hangneme volt, hát ez persze főleg az operákban érthető tetten, de hát ezt annak idején még a jegyszedő nénik is tudták. Következik most egy 19. századi francia zeneszerző, Emmanuel Chabrier. A festői darabok sorozatból szól a falusi tánc. Aldo Ciccolini játszik zongorán.

A falusi táncot hallottuk Emmanuel Chabrier festői darabok című sorozatából. Aldoce Collini zongorázott. Franz Schubert negyedik C-moll tragikus szimfóniájából következik a negyedik tétel. 19 évesen fejezte be ezt a szimfóniát Franz Schubert, és ő maga írta be a partitúrába a tragikus melléknevet, de ez az elnevezés meglehetősen félrevezető. Nem olyan tragikus ez, mint mondjuk Beethoven 5. C-moll sors szimfóniájának az első tétele. Inkább a Sturm und Drang hangulatát idézi fel. Ráadásul a nagy lélegzetű jelentős finálé, a negyedik tétel, a C-dur lezárással igazán rácáfol a szimfónia melléknevére. Ezt a tételt hallgassuk most tehát, a Budapesti Fesztivál zenekar játszik, vezényel Fischer Iván.

budapesti fesztiválzenekarnak és karmesterüknek, Fischer Ivánnak szólt a taps. Franz Schubert negyedik c-moll tragikus szimfóniájából hallottuk a záró tételt. Most Telemann műve következik, a párizsi kvártettek sorozatból a H-moll kvártett. Ebből két tételt hallgatunk meg, két stilizált tánctételt, előadja a Fröhlir Régium Kamarazenekar.

Georg Philipp Telemann Hámol kvártettje szólt a párizsi kvártettek közül, két tételt játszott a Florilegium kamarazenekar. A barokk Hamburg városából most egy régebbi zene következik, Angliába utazunk képzeletben. John Dowland lesz a szerző, aki ugye a Lant muzsika nagymestere volt a reneszánsz idején, és hát Dowland arra várt, hogy szülőhazája elismerje a képességeit, de szerencsétlenségére ő egy olyan ember volt, aki igazán nem lehetett proféta a saját hazájában. Ez valószínűleg könnyelműségének és politikai baklövéseinek a következménye. Még fiatal korában Párizsba került az angol követhez, Lantosnak, és ott angol emigránsokkal ismerkedett meg, és hogy velük egyetértsen, katolikus hitre tért át, hát ezzel némileg betette maga mögött az ajtót Angliában. Most egy dalt hallgassunk tőle, Mark Padmore énekel, Elizabeth Kenny játszik Lanton.

0: Egy dalt hallottunk John Dowland-től, El ezekkel az önimádó ifjúkkal, ez volt a címe. Mark Padmore énekelt, és Elizabeth Kenny kísérte Lanton.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: Pontosan 10 óra van. Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak a stúdióból. Bolla Milán köszönti önöket. Szokás szerint lesz majd rejtvény is ebben az órában, 10:30 körül. Most néhány mondat a várható időjárásról. Az ország nagy részén észak felől csökken a felhőzet, és egyre több felé fordul naposra az idő. A Dunántúlon, a déli határvidéken, valamint északkeleten viszont erőteljesebbé válik a gomoly felhőképződés. Ezeken a tájakon záporok, zivatarok kialakulhatnak. Nagy területen megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati, északi szél. Estére veszít erejéből a légmozgás. A zivatarokat kísérhetik viharos széllökések. Délutánra 26 és 31 fok közé melegszik a levegő, késő este 15 és 25 fok közötti értékekre számíthatunk. Most pedig egy programajánló. Folytatódik július 13-áig a Fesztivál Akadémia nyári koncertsorozata, a Summerfest. Ma a Zeneakadémián várják a közönséget, a Solti teremben és a Tízes teremben. Fellépnek többek között Kelemen Barnabás és Kokas Katalin hegedűművészek, ők ugye a Fesztivál Akadémia alapító művészeti vezetői, valamint Bársony Péter, Brácsa művész, Kokas Dóra cselló művész, és még sokan mások. Holnap este 9-től pedig a Széchenyi fürdőben lesz igazán különleges koncert, nem csak a helyszín miatt, hanem a műsor is sok érdekességet tartalmaz. Itt a Muzsikáló délelőttben most hallgassuk Grieg Holberg szvétjéből az 5. tételt, a Rigodont, amelyben nem csak a koncertmesternek, hanem a Brácsa szólamvezetőnek is jut virtuóz szóló. Erő vagy az Oszlói Filharmonikus Zenekar. Vezényel Maris Janssons.

Grieg Holberg szvittjéből szólt az ötödik tétel, a Rigodon, az oszlói filharmonikus zenekart Maris Janssons vezényelte. Most egy kedves zongora darab következik Beethoventől, az Andante Favori, Sviatoslav Richter zongorázik.

Ez volt Beethoven-től az Andante Favori, Szijjártó Richter zongorázott. Még egy programajánló, ezúttal elsősorban a debrecenieknek, Debrecen környékieknek szól, hiszen javában zajlik Debrecenben a 25. Ifjú Zeneművészek Nemzetközi Nyári Akadémiája, és ma, július 8-án egy nagy jubileumi nappal ünneplik fennállásuk 25. évfordulóját. A programban jubileumi kötetbemutató, fotókiállítás, emlékfaültetés és gálakoncert is várja az érdeklődőket. 11 órakor a faültetéssel kezdődik a program a Debreceni Egyetem zeneművészeti karának udvarán. Délután 2 órakor Szabó Ildikó cselló művészmester kurzusának záró hangversenye lesz Haydn, Elgár és Csajkovszki műveivel. Utána délután 3 órakor Scholz Anna tart előadást, vonókezelés és artikuláció a 18. századi zeneművekben címmel, különös tekintettel Bach 6 csellószittjére. 5 órakor kezdődik a jubileumi kötetbemutató és kerekasztal beszélgetés. A kötetet bemutatja dr. Váradi Judit, művészeti vezető, a kerekasztal beszélgetés résztvevői pedig dr. Dufek Mihály, alapítóigazgató, és dr. Szabó István és Zsé Szabó Mária, alapító professzorok. A gálakoncert pedig 19 órakor kezdődik, az akadémia professzorai lépnek színpadra különleges koncerttel, ünnepelve a rendezvény 25 éves történetét. Ez tehát ma Debrecenben. A délelőtti zenehallgatást folytassuk most William Corbett zenéjével. Ő egy barokk angol szerző volt, nagyjából Bach és Handel kortársa. A La Bizarre Universale művéből játszik részletet az Európai Barokk Kamara Zenekar. A hangversenymester Roy Goodman.

William Corbett La Bizarre univerzális művéből szólt egy tétel, előadta az Európai Barokk Kamarazenekar. A hangversenymester Roy Gullman volt. Opera részlettel folytatjuk a délelőtti zenehallgatást, álmodozni fogunk. Pontosabban Ramón Vargas teszi ezt, aki Jules Massenet Manon című operájából énekli az álomáriát. Ez Des Grieux áriája második felvonásból. Ugye Des Grieux lovag a történetben egy idillikus, csendes, vidéki életről álmodozik szerelmével, Manonnal, a szövegben egy kisfalusi házikóról, az ablakon beszűrődő napfényről és madárdalról ábrándozik, hangsúlyozza, hogy ez a fajta egyszerű boldogság jelenti számára a tökéletes paradicsomot. Az ária ennek megfelelően egy lírai és álmodozó dallam, amely igazán tökéletesen tükrözi a karakter romantikus, naív vágyait. Ramón Vargas énekel.

Gilles Massenet Manon című operájából szólt az Álomária, de Grieux áriája a második felvonásból. Ramón Vargas énekelt. Közreműködött a Müncheni Rádió szimfonikus zenekara, vezényelt Marcello Viotti. Hát valóban nagyon álomszerű volt ez a zene, ez a szép ária. Most kamarazene következik Haydntól, a Vonós négyes mesterétől, és az Opus 76-os sorozatból fogjuk meghallgatni a harmadik C-dur, Császár Vonós négyes negyedik tételét. Ugye a címet azt a második tételről kapta, mert ott a császári himnuszt feldolgozta Haydn, de most hallgassuk a negyedik tétel, tehát a finálét, ez egy gyors tétel, előadja a Melos Quartett.

József Haydn C-dur császár vonós négyeséből szólt a finálé, előadta a Melos Quartet. Még egy zenét hallgatunk meg a rejtvény előtt, Johann Christoph Pécel 5 szólamú toronyzenék sorozatából a 8. tételt, előadja az Ewald Részfúvós kvintett.

0: Johann Christoph Pécel öt szólamú toronyzenék sorozatából szólt a nyolcadik tétel, az Intrada. Ez ilyen igazi rezes zene volt. Az Ewald Részfúvós Kvintet játszott tagjai Bakó Levente és Tarkó Tamás, trombita, Kovácsik András, Kürt, Kelemen Lajos, harsona, Peresztegi Attila, tuba.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: 2 percen múlt 10:30, elérkeztünk a játékhoz a mai muzsikáló délelőttben. Kisorsolunk 2 darab belépőt az Óbudai Társas Kör kertjébe. Július 11-én szombaton este 8 órára Jazz meg minden címmel Behumi Dóra énekes huvolista és együttese lép fel. Hangulatos, exkluzív nyári válogatással készül Behumi Dóra, melyben a népszerű amerikai jazz dalok mellett saját szerzemények is helyet kapnak. A tárgyereményünk pedig egy CD Pozsár Eszter Ámolszítje jazz fuvolára és zenekarra, előadja a szerző és a Freestyle Chamber Orchestra. Tehát ez a 2 nyereményünk van, még egyszer a Társaskör, Óbudai Társaskör kertje szombaton este és a jazz CD. A zenéjünk pedig szintén részben a jazzhez kapcsolódik. A kérdésünk úgy szól, hogy hol járunk? Pontosabban a történet szereplője hol jár? Egy város nevét várjuk megfejtésként. SMS-t a 0630303160-ra küldhetnek, e-mail címünk pedig muzsikálódélelőtt@radio.hu. És kérjük, írják meg a saját nevüket is, és azt, hogy melyik nyereményre pályáznak.

Ez volt a rejtvényzenénk, és azt kérdeztük, hogy hol járunk. Néhányan írták New Yorkot, és a zene alapján akár New York is lehetne, de a helyes válasz Párizs, ugyanis a darab címe Egy amerikai Párizsban, a szerző pedig George Gershwin. Nagyon is sok jó megfejtés érkezett, talán nem is volt olyan nehéz ez a feladvány, és akkor mondom a két szerencsés nyertesünket, ezúttal két hölgynek kedvezett a szerencse, Kovács Mara és Berki Zoltánné. Szívből gratulálunk nekik, és köszönjük mindenkinek a játékot, nyerteseinket pedig gyártásvezetőnk keresi majd a további teendőkkel kapcsolatban. A Pittsburghi Szimfonikus Zenekar játszott a Gershwin művét, vezényelt André Previn. Most Anton Reicha Ez-dur fúvós ötöséből hallgassuk a finálét, előadja Michael Thompson fúvós ötöse.

Hát volt bőven játszani való ebben a fináléban. Anton Reicha Esdur fúvós ötöséből szólt a negyedik tétel, előadta Michael Thompson fúvós ötöse. Manuel de Falla hét spanyol népdal című sorozatából következik a hatodik tétel, átiratban, ezúttal nem énekelve halljuk, hanem Kim Kaskasian játsza brácsán, Robert Levin kíséri zongorán.

Manuel de Falla hét spanyol névdal című sorozatából szólt a hatodik tétel, Kim Kaskasian játszott brácsán, Robert Levin zongorán. Antonio Vivaldi a Négy évszak című hegedűverseny ciklusából következik most az aktuális nyár koncerto, a G-moll hegedűverseny, első tétel az Allegro. Hát lesz ebben meleg is, kánikula is, meg picit vihar is, olyan, mint a mai időjárás. Vinkász Zuckerman játszik hegedűn, közreműködik a St. Paul Kamarazenekar.

Antonio Vivaldi a Négy évszak című hegedű versenyciklusából szólt a nyár koncert első tétele. Pinkas Zuckerman volt a szólista, közreműködött a St. Paul kamarazenekar. És maradunk a barokk zenénél, Johann Sebastian Bach 214-es kantátájából hallunk egy basszus áriát. Szóljon az üsdob, a trombita zengjen. Peter Coy énekel, a Collegium Vocal Gent együttest Philipp Herrevége vezényli.

0: Johann Sebastian Bach 214-es kantátájából hallottunk részletet, ez a szójon, az üsdob, a trombita zengjen kantáta, és ebből egy basszus áriát énekelt Péter Koy, közreműködött a Genti Collegium Vocale, vezényelt Filip Herre vége.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: 11:03, önök a muzsikáló délelőttöt hallgatják, és egy közlekedési hír a BKK Infótól, ez azoknak szomorú hír, akik a libegővel terveztek most közlekedni, de a libegő nem üzemel a kedvezőtlen időjárás miatt. Balesetről szerencsére nem kaptunk hírt, de azért vigyázzanak magukra és egymásra az utakon. Gioachino Rossini lesz a következő szerzőnk, akit ugye elsősorban opera komponistaként ismerünk, de azért írt hangszeres zenéket is, például szonátákat vonósokra. Ebből a sorozatból most a G-dur szonáta harmadik Allegro tételét játssza a Liszt-Ferenc Kamarazenekar. A hangversenymester Rolla János.

Az Allegrót hallottuk Rossini G-dur szonátájából, és hát Rossininek ugye kiváló volt a humora, és nagyszerűen tudott parodizálni is, és azt hiszem ez ebben a tételben is megjelent. A Liszt Ferenc kamarazenekar játszott, a hangversenymester Rolla János volt. Egy zongora mű következik Liszt Ferenctől, aki ugye több dalt is átírt szóló zongorára. A

Taljabjev a Csalogány című dalát hallottuk Liszt Ferenc átiratában, Jandó Jenő zongorázott. Következik egy kis csattogós törökös zene, Mozart Szöktetés a Szerályból című operájából, a Nyitány.

A Nyitányt hallottuk Mozart Szöktetés a Szerályból című operájából, az Izrael Szimfóniátta játszott, vezényelt Mandy Rodden. Műsorunk végén pedig hallgassunk részletet Csajkovszki rokokó variációiból, a szólista Perényi Miklós.

0: Csajkovszkij rokokó variációiból szólt részlet Perényi Miklós játszott csellón, közreműködött a Budapesti Fesztiválzenekar, vezényelt Fischer Iván. És ezzel a mai muzsikáló délelőtt véget ért. Munkatársai Csík Gabriella, szerkesztő és Padi Géza hangmérnök nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Én további jó rádiózást kívánok. Búcsúzom, Bolla Milánt hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorajánló. Az Összhang következő adásában a veszprémi régi zenei napokról beszélgetünk.
2: A helyszínnek van egy olyan sajátos varázslata, ami szerintem még a külföldi fellépőket is nagyon vonzza, ezért jönnek vissza. Gyönyörű akusztika van, gyönyörű a belső tér.
1: Összhang. A zenei élet aktualitásai ma 19 órakor a Bartók Rádióban. Ma este Wolfgang Amadeus Mozart műveit játssza a Magyar Állami Hangversenyzenekar. A színigazgató nyitányát követően az S-dur és a C-moll zongora verseny csendül fel. A szólista a 20. század egyik legnagyobb, egyedülálló tehetségű zongora művésze, Fischer Anni. A karmester Mura Péter. 1975-ös archív felvétel a Zeneakadémiáról. Ma 20 óra 48 perckor. A Bartók Rádióban.
3: Az amerikai kontinensen a tudomány, a kultúra és a történelmi emlékezés fontos magyar szereplői élnek. Világhírű magyarok, akik sokat tettek a magyar szellemi és kulturális örökség továbbadásáért. Csizmár Edina és Ancsics Csaba dokumentumfilm sorozata. Amerikában jártunk. Mestersége címere... Minden hétfőn 22 óra 35 perctől dupla részekkel a Duna World-ön.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 11 óra 30 perc. Évfordulók.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. A műsort Kodály Zoltán 7 zongoradarabjának zenekari változatából a Tranquillo tétellel nyitottuk, Ránki György hangszerelésében. Kétrészes műsorunkban a 100 éve 1926. február 10-én született Lehel György, Kossuth és Liszt-díjas karmesterre emlékezünk, ezen a felvételen is ő vezényelte a rádiózenekart. A mai második epizódban végig a rádióé a főszerep, hiszen a nagyszerű karmester a háború után a rádió forgatója lett. Már is elmeséli, mit is jelentett ez, és azt is, hogyan lépegetett előrébb, forgató után zenei rendezői pozícióba.
1: Vissza se lehet emlékezni, olyan régen volt. Csak azt tudom, hogy rettenetes boldogság volt bekerülhetni a rádióba. A háború után lebombázott lakás és a szokásos körülmények között kellett pénzkeresés után nézni, és valamilyen véletlen folytán a fővárosi közmunkatanácshoz kerültem gépkocsi előadónak, ami mondjuk nem volt teljesen a szakmába vágó feladat, és 46 nyarán merült fel először a gondolat, hogy a rádióban bizonyos zenei képzettséggel rendelkező lemezforgatókat keresnek, és mondom, maga a boldogság volt az, hogy végül sikerült ezt az állást akkor elnyerni. Hát a mai szemmel visszagondolva az furcsa rádiózás volt, mert lényegében két stúdióból, a 7-esből és a 8-asból bonyolódott le a napi rádióműsor 80-90%-a, ahol egy bemondó és egy forgató ült. Mikrolemez nem volt, magnetofon nem volt. Minden ilyen 3-4 perces régi, normál, kemény lemezekről ment, és mondjuk egy szimfóniát úgy lejátszani, hogy ott ne lehessen a lemezoldalak végén zökkenőt vagy megállást hallani, már művészet számba ment. Szorgalmas kollégák kartoték rendszereket dolgoztak ki, kotta példákkal, hogy melyik az a 16-od, ahol a következő lemezre föl kell tenni a tűt ahhoz, hogy a darabok folyamatosan menjenek. Nehéz volt, ugyanakkor nagyon szép és nagyon hangulatos, bár ha azt a Goethe mondást idézem, hogy asszonyom, nem az almák voltak akkor jobbak, hanem az ön fiatalsága volt, akkor lehet, hogy ez is közrejátszódik.
0: Bielicskiné Buzás Éva zenei író, aki sajnos ugyancsak nincs már köztünk, talán az utolsó, aki interjút készíthetett Lehel Györggyel, csupán néhány hónappal a mester halála előtt. Ebben az írott formában készült beszélgetésben azokról a zeneszerzőkről is mesél a karmester, akiknek műveit a műsorban hallgatjuk. Az első felvételünk Sárai Tibor második szimfóniájának első tétele. Sárai Tibor 40 éve barátom, mesélte az interjúban Lehel György. Egyike a legtisztább embereknek a magyar zenei életben, pedig sok olyan funkciót töltött be, amiben sokan nem tudnak megmaradni ilyen tisztán. Csak egy nagyon régi példát említek. Egy időben a rádió zenei osztályának vezetője volt. Amikor kinevezték, az első tiltó rendelkezése az volt, hogy míg ő ebben a székben ül, a Magyar Rádióban az ő műveiből egy taktus sem hangozhat el. És amíg ő a rádióban vezető funkciót töltött be, valóban le volt tiltva a rádió műsorából Sárai, mint zeneszerző. Ez a fajta puritanizmus és tisztesség, ami talán túlzott is volt, nagyon szívemhez szól, és nagyon szeretem. A második szimfóniáját nekem ajánlotta.

0: A beszélgetésben most bekapcsolódik Bán György bemondó és Vajnovics Vilmos volt műszaki igazgató. Ebben a sorrendben halljuk most őket.
1: Lehel Gyurival kapcsolatban hadd meséljek el egy nagyon kedves emlékemet. Akkor még lezserebb volt a fegyelem egy kicsit, és egy szép napon Pörszl, Didó és Éneász című operáját forgatta Gyuri. És engem könnyű volt táncba vinni, mondott, hogy nem mered konferálni azt, hogy következik Pörszl, Didó és Óneász című opera. Mondom, fogadjunk egy liter borba, hogy bemondom. Nyertem, bemondtam.
2: Persze azért rosszul is emlékszel rá. Én igaz, hogy eltelt egy pár év, mert nem csak egy konferálásról volt szó, hanem egy 40 percen áttartó kísérő szövegről. Minden ália előtt ismertetted a cselekményt, úgyhogy és akkor jött Óneász. Így volt ez, nem egy konferálás volt.
3: Ahogy Lehel Gyurka mesélt és beszélt ezekről a lejátszásokról, ezt én is tudom igazolni, hogy amilyen nagy gondossággal kellett készíteni a felvételt, ugyanolyan gondossággal és szakértelemmel kellett végezni a lejátszást. Csak így kerülhetett tökéletes produkció az adásban. A komoly zenei kérdettségű kollégák voltak, partnereink voltak, jó barátságban voltunk. Ez a barátság még mindig fennáll, pedig már legalább 20 év telt el azóta, hogy én már nem készítek felvételt, ők pedig már régen nem forgatók. Sokkal magasabb zenei, művészi pozícióban dolgoznak az én barátaim. De gondolom azért kívesen gondolnak vissza az akkori időkre.
0: Hidas Frigyes szimfóniájának második tételét hallgatjuk. A zeneszerzőről pedig a következőket mondta Lehel György. Hidas Frigyes, nem is tudom elhinni, 17 darabját én mutattam be. Hidas is azok közé tartozik, akit nagyra becsülök, mert ő az a fajta művész, aki ebben a hetenként változó világban soha másra nem hallgatott, csak arra, ami belőle szólt. Nem rohant együtt a változó divattal. Hű volt önmagához, és ez az önmaga egy nagyon mély, lírai, gazdag lélek.

0: Lehel György 1946-tól dolgozott a Magyar Rádióban, mint lemezforgató, zenei rendező, majd a komoly zenei osztály vezetője, végül főszerkesztő 1956-ig. 1957-től már a rádiózenekar karmestere, 1962-től a zenekar igazgatója és vezető karmestere volt. És mint ilyen, élő beszélgetős rádióműsorok gyakori vendége.
1: Persze ezek az élőadások nem csak hangulatosak voltak, hanem életveszélyesek is. Az egyik ilyen élőadás, amin már magam szereplőként vettem részt, az egy riportműsor volt, déltájba ment, Kiszeli Gyuki kollégám volt a riporter, és az volt a címe, hogy Fiatal Karmesterek bemutatkozása. De ezek a fiatal karmesterek akkor Korodi Gida, Kerekes Jancsi, Varga Pali kollégám mellett én voltam. És a riport elején, ez egy olyan 30 perces riport lehetett, a riporter nyelvbotlásból azt mondta, hogy most megkérdezzük Kerekes Jenőt, aki persze Kerekes János volt, hogy milyen operát dirigált életében először. Kerekes Jancsi akkor arcizom rándulás nélkül azt mondta, hogy Humperdinck Jenő és Juliska című operáját. És ami ezután lejátszódott, azt nálam sokkal jobban Karinti megírta a Röhög az osztály című kis kroki van. Azt tudom csak, hogy az egész adás alatt mindannyian a stúdió különböző sarkaiban guggolva a fal felé eszméletlenre röhögtük magunkat, ha szabad ezt a kifejezést használni. Több lemez ment ebben az adásban, mint nyilatkozat. És mikor vége volt, azt hiszem, hogy mindannyian a rosszul lét határán voltunk.
0: Vicces történet után hallgassunk vidám zenét. Ehhez is van egy kis idézet Lehel Györgytől. Pályám első periódusában is feltűntek olyan darabok, amelyek szerintem időtállóak. Elsőként kell megemlíteni Farkas Ferenc Csínom Palkó című daljátékát, aminek a bemutatása 1951-ben nagy sikert hozott. Az első felvonás fináléját hallgatjuk a Csínom Palkóból, Simándi József, Palóc László, Melis György, Szabó Ernő, Házi Erzsébet, Domahidi László és Komlósi Erzsébet énekel, de énekel a Magyar Rádió kórusa is, valamint, ahogyan az eddigi felvételeken is, a zenekart Lehel György vezényli.

0: amic urbanules, indul már új várba, Rufkohári úgy várja.
1: Egy rizsporos paróka kell, egy lornyon, meg egy hintó, s ez nagy szerep, kész a siker, halljon Piperec. De most még Rosta Márton, híres ember honunkban, itten áll most, előttetek van.

befejezésül hallgassunk még egy nagyon fontos darabot a magyar zenetörténetből, és ehhez is Lehel György gondolatai kapcsolódnak. A 7. szimfónia rádiófelvétele 1983-ban volt, de hangversenytermi bemutatója sokkal korábban. A rádiózenekarral 1958-ban voltunk először Nyugat-Európában. Két koncertet adtunk a brüsszeli világkiállításon, és két koncertet Párizsban. Ezeken a párizsi hangversenyeken volt Lajta László 7. szimfóniájának bemutatója. A következő felvételi, illetve adási lehetőség csak 83-ban volt, tehát 25 évvel később. Ez a nagyszerű darab 1957-ben készült. Az utolsó tételének végén a himnusz motívumai vannak beleszőve, amit egy könyörtelen ütőritmus, mondhatnám azt, hogy eltapos. Hát ez elég volt az ideológusoknak ahhoz, hogy azonnal lefordítsák politikai prózára, és a szimfóniát ellenforradalminak kiáltsák ki. 1983-ban aztán eljutottunk odáig, hogy a rádióban is föl lehetett venni. Ez a felvétel nagyon emlékezetes. A stúdióban jelen volt Lajtáné Rózsi néni és a fia Lajta Laci, a zseniális orvos, néhány barát és sok könyv.

0: Lajta László 7. forradalmi szimfóniájának 3. tételét hallottuk, a Magyar Rádió szimfonikus zenekarát Lehel György vezényelte. Kedves hallgatóink, kétrészes műsorunkban a 100 éve született Lehel György Kossuth és Liszt díjas karmester emlékét idéztük. Köszönöm, hogy velünk tartottak, Bece Szilviát hallották.
1: A 2026. március 16-ai műsor ismétlését hallották.
2: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 12 óra.
3: Szöveg dal nélkül. Kedves Robert, elolvastam a leveleket. A fájdalom apám bántalmai miatt, a boldogság, hogy egy ilyen nemes szív, mint a tiéd, az enyém lehet, egy szóval az érzéseim, félek, maguk alá temetnek. Nem magamért, érted, szenvedek. Az a gondolat, hogy boldogtalannak és búskomornak érzed magad, engem is boldogtalanná tesz. És a legkevésbé sem haragszom azért, amit apáról mondtál. Hogy nagyon szeretem őt, nem feletteti a tényt, nagyon keményen bánt veled. A kedvemért bocsáss meg neki, hiszen ő az, aki kénytelen lesz alkalmazkodni, ha pedig erre nem hajlandó, hozzád menekülök, hogy megtaláljam azt, amit a szüleimnél nem. Annyira felkavart minden, hogy gondolkodni sem tudok. A fájdalom az én életem gyökereit is kikezdte, de légy nyugodt, és én is boldog leszek. Viszont van valami, amiről nehéz beszélni. Nem tudok titokban írni. Apa minden városban kérdezősködik a postán, a dadát pedig megeskedte, hogy azonnal szóljon neki, ha mi titokban levelezünk. Amennyiben valamikor lehetőség lesz rá, akkor megígérem, hogy írok, de biztosat nem mondhatok. Könny szökik a szemembe, hogy ezt kell írjam. Írj tehát apának és nekem a legtermészetesebb módon és gyakran, mint egy barát. Barát. Mennyire hideg ez a szó. Magunk számára többek vagyunk, és ez elég. Az pedig, hogy apa semmilyen föltételt nem támasztott, csupán azt jelenti, hogy nem szeretne semmiért felelősséget vállalni. A legfőbb föltételét ismered, és mi is ismerjük a miénket, ezt a szócskát, kitartani, szilárdan. Felkészültem mindenre, a legrosszabbra is. Megnyugtathatlak, apám becsület szavát adta arra, hogy soha nem kényszerít bele a szerelembe. Ha korábban gyenge lány is voltam, mára megerősödtem. Általad, a szíved, nemes büszkeséged, önbizalmat adott. Clara Wieck levele Robert Schumannak, Lipcse, 1839. október 4-én.

0: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig.
2: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Szerelem, barátság és egy sorsfordító Lanzarote utazás. Almodóvár új filmje, alkotói vallomás és játékos kísérlet. A rendező visszatérő témái a veszteség, a művészet, a vágy, különösen személyes hangvételű történeteken keresztül jelennek meg. Keserű karácsony. A Cannes Film Fesztiválról már a mozikban.
4: Haydn és Mozart remek művei kortárs omázsokkal és egy kis verbunkos ízzel fűszerezve a Fertődi Eszterházi kastélyban. Haydn koncertek Eszterházi házán, július 10-e és augusztus 1-e között. Zenei időutazás a múltból a jelenbe. Részletek haydneon.com.
0: Reklámot hallottak. Népzene itthonról.
5: Kedves hallgatóink, ez a Népzene itthonról adása. Üdvözli Önöket a műsorvezető Balog Éva. A Sztobos Tambura zenekar, a kezdetektől szűkebb hazája, a Muramente horvát népzenei kincseit igyekszik bemutatni hiteles és autentikus formában. A zenekar tagjait szoros baráti szálak kötik össze, és az alakulás óta eltelt 18 évben számos helyen léptek fel. Első albumuk a Fonó Budai Zeneház kiadásában a közelmúltban látott napvilágot. Címnek egyszerűen csak azt adták, Muramenti. Ez jól példázza, hogy a csapat az egyszerűségre törekszik. A saját gyűjtéseik feldolgozásával olyan muzsikát játszanak, amely egyszerre tiszteletteljes a hagyomány iránt és friss a megszólalásában. Mai műsorunkban hangulatos muravidéki muzsikákat válogatunk erről a lemezről. Tartsanak velünk!

Szobos Tambura zenekar muzsikát, a Muramenti című új albumuk nyitószámát hallottuk. A zenekarban Havas Jákos prim tamburán, Hegedűs Erik és Vargovics Máté bassz

Tim tamburán, Horváth Bálint tambura kontrán és Havasi Ádám tambura bőgön játszik. A tambura zenekaroknál megszokott módon mindannyian énekelnek is. Muramente nem csupán szűkebb szülőföldjük, hanem kulturális bölcsőjük is, ahol népzenei gyűjtőútjaikon közel egy évtizede látogatják az idősebb generáció tagjait. Ezen személyes találkozások élményeinek lenyomata hallható a közelmúltban megjelent albumon. A muramenti dalokat a magyar népzene régi stílusú dallamai és a kaj-horvát szövegek kettőssége jellemzi, mely jól példázza az itt élő népek békés együttélését. Ezt a harmonikus kapcsolatot jelenítik meg zenéjükben, csatlakozva Bartók Béla gondolataihoz, amelynek egyik vezérelve a népek testvérré válásának eszméje minden háborúság és minden viszály ellenére. Most első világháborús katonadalok következnek, a tamburazenekar mellett itt pirbus virág hegedű játékát hallhatjuk.

A Sztobos Tambura zenekar következő összeállításának címe Becserac, melynek jelentése betyáros. Ez olyan alkalomhoz nem kötődő strófikus dal, amelyhez nem tartozik tánc. Sok versszakuk létezik, amelyet előadóik általában saját környezetük eseményeihez, az egyének tetteihez aktualizálnak, s amelyeket sokszor az adott pillanatban rögtönöznek. A Becserac igen népszerű a délszláv népzenét játszó tamburazenekarok repertoárjában. Hallgassuk meg most a Sztobostól.

Ahogy műsorunkban már említettük, a Sztobos Tambura zenekar tagjai rendszeresen gyűjtenek az idősebb generáció énekeseitől, hangszereseitől. A következő összeállítás címe magyarul Játsz velem. Ebben kifejezetten a saját vokális gyűjtéseikből válogattak.

Kedves hallgatóink, a mai alkalommal a Sztobos Tambura zenekar felvételeiből válogatunk. Műsorunk hátralévő idejében lemezük zárószámát hallhatjuk, amelynek címe Dimo Doidem, magyarul Menjünk. Ebben közismert, manapság is népszerű muramenti népdalok kaptak helyet. A zenekar tagjai mellett Pirbus Virág hegedűs és Goránk Lebec cselló tamburás játszik.

0: kedves hallgatóink! Mai adásunkban a Sztobos Tambura zenekar közelmúltban megjelent Muramenti című lemezéről válogattunk. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Ne felejtjék, hogy a Bartók Rádióban 12 óra 5 perckor hallhatnak népzenét és világzenét. Az adást újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Munkatársaim, köztük a szerkesztő Árendás Péter és a hangmérnök Pénzes Géza nevében is köszönöm figyelmüket. Balog Évát hallották.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
2: Tizenkét óra 35 perc.
1: Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
3: Köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Ottmár Dávid nevében is, a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarás Zsolt. Felix Mendelssohn Bartholdy Éliás kétrészes oratóriumát hallják. Vezényel Daniele Gatti. Előadja Rosalia Seed szoprán, Michele Lozier mezzoszoprán, Daniel Béle tenor és Georg Zeppenfeld basszus. Közreműködik a Dresdai Kreuzkór fiúkara, a Dresdai Állami Operaház énekkara és a Dresdai Staatskapelle. A felvétel a Semper Operben 2026. március 30-án készült.

ruft eure Feldgötter und eure Berggötter.

Mendelssohn Éliás oratóriumának első részét hallották. Vezényel Daniele Gatti, Rosalia Sid, Michele Lozier, Daniel Béle és Georg Zeppen feldének el. Közreműködik a Dresdai Kreuzkor fiúkara, a Dresdai Állami Operaház énekkara és a Dresdai Staatskapelle. Most kérem, hallgassák meg az oratórium második részét, a felvétel a Semper Operben 2026. március 30-án készült.

0: Felix Mendelssohn Bartholdy Éliás oratóriumát hallották, vezényelt Daniele Gatti, Rosália Szid, Michele Lozié, Daniel Béle és Georg Zeppen feldénekelt, közreműködött a Drezdai Kreuzkor fiókara, a Drezdai Állami Operaház énekkara és a Drezdai Staatskapelle. A felvétel a Semper Operben 2026. március 30-án készült.
1: Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Kazai Ági, jazzénekes, dalszerző, egyetemi oktató. Legkedvesebb előadói péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: Kedves hallgatóink, most kérem hallgassák meg Wolfgang Amadeus Mozart C-dur fuvola négyesét. Körjegyzékszáma 285b. Előadja Jóföldi Anett fuvolán, Illési Erika hegedűn, Sipos Gábor méhegedűn és Magdi Kuszáj gordonkán. A felvétel a Budapesti Fesztiválzenekar próbatermében 2025. április 6-án készült.

0: Mozart C-dur fuvola négyesét hallották, Jóföldi Anett fuvolán, Illési Erika hegedűn, Sipos Gábor mélyhegedűn, Magdi Kuszáj Gordonkán játszott. A budapesti fesztiválzenekar próbatermében készült a felvétel 2025. április 6-án. A hangmérnök Kuklis Béla, a zenei rendező Szenes Tamás és a szerkesztő Bolla Milán nevében is köszöni figyelmüket és további jó rádiózást kíván Madarás Zsolt, viszont hallásra.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. A Mesterek órája mai adásában Simon Rattle vezényel. A brit karmester díjait, elismert felvételeit hosszan sorolhatnánk. Mostani műsorunkban kedvenc együtteseit, a londoni szimfoniettát, a birminghami szimfonikus zenekart és a berlini filharmonikusokat irányítja. Mesterek órája, Simon Rattle, ma 18 órakor, a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenöt óra. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat, Csík Gabriella zenei szerkesztő és Bozai László hangmérnök nevében is, Uzsali Bencét hallják. A törzs hallgatóknak talán most föltűnhet, hogy milyen képzavar van, hogy szerda van, és nem Kovács Sándort hallják, hanem engem, de hát a nyár az a Bartók Rádión is nyár, és azért időnként a legalapvetőbb tagoknak is megjár egy kis pihenés, így a szabadsága alatt most én helyettesítem Kovács Sándort. És hát valószínűleg akkor készültek arra is, hogy többen, hogy lesznek kérdések. Hát mindjárt az első zenéhez volna is egy kérdés. Antonin Dvorák Hazám nyitányát hallgatjuk meg, de van egy másik híres csezeneszerző, híres műve, egy ciklus ugyanezzel a címmel. Ki ez a másik zeneszerző, aki Hazám címmel írt művet? Most Dvorák zenéjét halljuk, a Skót Nemzeti Zenekart Némely Ervi vezényli.

Antonin Dvorák Hazám nyitányát a Skót Nemzeti Zenekar játszotta, Némely Ervi volt a karmester. És hát megírták sokan, hogy ki a másik cseh zeneszerző, ugyancsak a Hazám című művel, Bezsik Smetana, a híres moldva a Hazám ciklusnak a második tétele, ez egy 6 darab szimfonikus költeményből álló ciklus. Azért, akinek esetleg nincs meg az elérhetőségünk, elmondom, 0630303060 az SMS számunk, és muzsikálódélután@radio.hu az e-mail címünk. Ide lehet nekünk írni észrevételeket, az esetleg felmerülő kérdéseket akár föltenni, vagy a föltett kérdésekre a választ, és természetesen lesz ma is majd 3 játékunk, 17:30 lesz a nyereményjátékunk, utána a szavazós játékunk, és 17:30 pedig a tippjáték. A következő zeneszerző Antonio Vivaldi, a C-moll szonáta első és második tételét halljuk. Látok egy ilyet, hogy RV53 ez a jegyzékszám, de mit jelent ez az RV? Tudja-e esetleg valaki? Burkhard Gletzner játszik oboán, Siegfried Punk violadagambán, Achim Beyer méhegedűn és Christine Schornheim csembalón.

Két tételt hallottunk Antonio Vivaldi C-moll szonátájából, Burkhard Glezner, Siegfried Punk, Achim Beyer és Christine Schornheim előadásában. Ezt az RV jegyzékszámot már kevesebben tudták, Riomverzeichnis, azaz Riom jegyzék, mert hogy minél régebbi egy zeneszerző, annál kevésbé vezetett nyilvántartást a műveiről, és akkor jött egy későbbi zenetudós, aki aztán katalógusba rendezte őket. Jóval ismertebb Mozart esetében a Köchel jegyzék, mint Köchel Verzeichnis, ott Köchel rendezte sorba a Mozart műveket, Vivaldi műveit pedig Péter Riom kutatta, és hát magáról nevezte el a jegyzéket. Hát nagyobb rendet csinált, mint az olasz Vivaldi, de azért ebben is vannak kavarodások, tehát ez nem egy időrendi, vagy ABC, vagy ilyesmi jegyzék. Például a négy évszakból a tavasz az a 269-es számmal szerepel, majd aztán a nyár 315-ösel, és az ősz pedig 293-assal, de legalább van valami számuk, amik alapján vissza lehetne keresni. És hogy miért érdekel, hogy visszakeressük, mert ha azt mondom, hogy Vivaldi C-moll szonáta, abból rengeteg van, ha valaki meg akarja keresni az interneten, nem találja meg egyértelműen, ha van neki viszont egy jegyzékszáma, akkor már egy kicsikét könnyebb. Joao Domingos Bomb Tempo zenéjével folytatjuk, az első szimfónia harmadik tétele szól, a portói klasszikus zenekar játszik, Meyer Minsky vezényel.

0: Joao Domingos Bomb Tempo első szimfóniájának Andante tételét játszotta a portói klasszikus zenekar Meir Minsky vezényelt.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Világsztárok és fiatal tehetségek 40 ország 200 szólistája. Merülj el a zenében július 1-e és 13-a között a Fesztivál Akadémia Budapest 11. Summer Festjén Budapest ikonikus helyszínein, a Zeneakadémián, a BMC-ben és a Széchenyi fürdőben. Művészeti vezetők Kelemen Barnabás és Kokas Katalin. Fesztiválakadémia.hu.
3: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
5: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Szerelem, barátság és egy sorsfordító Lanzarote utazás. Álmodóvár új filmje, alkotói vallomás és játékos kísérlet. A rendező visszatérő témái a veszteség, a művészet, a vágy, különösen személyes hangvételű történeteken keresztül jelennek meg. Keserű karácsony. A Cannes Film Fesztiválról már a mozikban.
7: Zenei találkozások a Várkert Bazárban. Élvezd a Danubia zenekar és a Balázs Elemér Group különleges nyári koncertjeit a csillagoség alatt a Budai Vár tövében. Töltődj fel élményekkel a Várkert Bazárban. Részletek várkertbazár.hu. Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Kettő perc múlva lesz 3:30, elérkeztünk a mai lemez újdonságunkhoz. Az új lemez zeneszerzője Elsa Barren. Nem tudom, önök hogy vannak vele, én eddig nem hallottam őróla. Így hát aztán nézzük, mit olvasunk a lemezborítón. Elsa Barren 1910 és 1999 között alkotott, korának jelentős és politikai kérdésekben is bátor kiállásra ismert alkotója volt, akinek egyéni hangja napjainkban ismét egyre nagyobb figyelmet kap. Az Orchestre National de France zeneigazgatója Christian Macellaro vezényletével a zenekar bár 4 művét szólaltatja meg ezen a lemezen. Az első szimfónia 1931-ben olaszországi tartózkodása idején készült. A tömör felépítésű, mégis rendkívüli erejű második szimfónia 1938-ban született, és a bajos hangulata Vojina alcímet viseli, ez a háború jelentésű orosz szó francia átírása. Az 1945-ben komponált 8 tételes Song Koi a Vietnámon áthaladó vörös folyót idézi meg, a mű ugyanabban az évben született, amikor Vietnám kikiáltotta a függetlenségét Franciaországtól. És a lemezen szereplő negyedik kompozíció az 1959-ből származó Cigányok, amely címének megfelelően a cigány kultúrából merít ihletet. Mane zenéje a tonalitás talaján áll. A kompozícióit magabiztos mesterségbeli tudás és fegyelmezett szerkesztés jellemzi, zenekari hangzásvilága pedig egyszerre világosan körvonalazott és finoman árnyalt. A művei érzékenyen tükrözik a saját koruk történelmi valóságát, valamint a zeneszerző filozófiai és spirituális gondolkodását. Erről a lemezről most a második szimfónia 3. tételét hallgatjuk meg, ez egyúttal a szimfónia befejező tétele. A francia nemzeti zenekar játszik, Christian Macellaro a karmester.

Ez a Barren második szimfóniájának fináléját játszotta a francia nemzeti zenekar, Christian Mazzaleor volt a karmester. Gustav Holst Szent Pál szvittjének fináléja következik most, a budapesti vonósokat halljuk, Bánfalvi Béla a koncertmester.

Gustav Holst Szent Pál szvittjének befejező tételét hallottuk a Bánfalvi Béla vezette budapesti vonósok előadásában. Carl Philipp Emanuel Bach S-dur csembaló versenyének nyitó tételével folytatjuk, ahogyan az apát Johann Sebastiant is az élete utolsó évtizedei kapcsán Lipcséhez kötjük, van egy város, ahol Carl Philipp Emanuel Bach alkotott élete legnagyobb részében. Tudja-e valaki, melyik ez a város? Az S-dur csembaló verseny nyitó tételét Spányi Miklós és a Concerto Armonico előadásában halljuk.

Carl Philipp Emanuel Bach S-dur csemballó versenyének első tételét játszott a Spányi Miklós és a Concerto Armonico. Jöttek tippek arra, hogy melyik városban működött élete legnagyobb részében, de igazából nem jó városban keresték a legtöbben, hiszen írták sokan Hamburgot, hát Lipcsét, igen, ott nőtt föl tulajdonképpen, de azért néhányan megtippelték azt is, ahová ő igazából kötődött, Berlin. Az volt az a város, ahol ő az uralkodónak az udvari muzsikusa lett, és aztán ott nagyon komoly szellemi élet folyt. Gyakorlatilag mindenki, aki zenélt, az rögtön tankönyvet és elméletet is írt, és hát tulajdonképpen a bécsi klasszicizmus mellett a barokkor továbbfejlesztésének, a rokokó irányzatnak egy fontos bölcsője volt Berlin. Itt látogatta meg aztán őt Johann Sebastian, az apa. Állítólag ő itt látott életében egyszer fortepiánót, hiszen ő inkább csak csembalót és spinétet láthatott élete során, meg természetesen orgonát, de Johann Sebastian nem nagyon írt erre a hangszerre, hiszen ő ezt már csak ilyen futurisztikus dologként látta, hogy jó, hát van ilyen is. Francesco Cilea Adriana Le Couvreur című operájának első felvonásából szól most Adriana áriája, Sas Szilvia énekel, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarát Medvecki Ádám vezényli.

Sos Szilvia énekelte Adriana áriáját, Francesco Cilea Adriana Le Couvreur című operájának első felvonásából, a Magyar Rádió szimfonikus zenekarát Medvecki Ádám vezényelte. Händel zenéjével folytatjuk a 384-es jegyzékszámú G-dur trió szonátát hallgatjuk meg, 4 rövid tétel 6,5 percben, a Convivium együttes játszik.

Handel G-dur trió szonátáját a Convivium együttes játszotta. Filmzene következik, Ellen Silvestri a zeneszerző, a film pedig az Éjszaka a múzeumban című. Ennek a zenéjéből hallatunk egy részletet, a szerző vezényli a Hollywood Studio Symphonyt.

0: Az Éjszaka a múzeumban című film kísérő zenéjéből szólt a részlet. Ellen Silvestri volt a zeneszerző és a karmester, a Hollywood Studio Symphony együttes játszott. Egy perc elmúlt 4 óra.
1: Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Köszöntöm az időközben csatlakozó hallgatókat, Uzsali Bence vagyok. A zene sorában most Johann Nepomuk Hummel S-dur trombita versenyének nyitó tétele tűnik itt föl az adásmenetben. Ehhez is volna egy kérdésem. Nem lehet, hogy másik hangnemben íródott eredetileg ez a trombita verseny? Tud-e erről valaki valamit? Tarkövi Gábor, a szólista, a Bambergi szimfonikusokat Karl-Heinz Steffens vezényli.

Johann Nepomuk Hummel S-dur trombita versenyének első tételét hallottuk. Tarkövi Gábor volt a szólista, a bambergi szimfonikusokat Karl-Heinz Steffens vezényelte. Többen is megírták, hogy de tényleg nem ebben a hangnemben készült eredetileg ez a versenymű. Eredetileg Hummel E-durban írta E-hangolású trombitára, hiszen a szólistának ilyen hangszere volt. Aztán mire elérkezett az idő a mű kiadására, addigra már elterjedtebb volt az S-hangolású hangszer, és a kiadó jobbnak látta eleve S-durban közölni a művet, már csak azért is, mert akkor így a trombitások nagyobb arányba tudják fogyasztani. Így aztán az S-dur meg az E-dur trombita verseny az ugyanaz. Azt a művet jelenti jelen esetben, csak két különböző fajta kiadásban. A következő zeneszerzőnk Szergej Rachmaninov a Melódia című művét hallgatjuk meg átiratban. Arkadi Volodosz készítette az átiratot, és ő zongorázik.

Sergei Rachmaninov melódiáját hallottuk, Arkadi Volodosz a saját átiratában játszotta a művet. Érkezett egy friss hír, próbajátékot hirdet a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara az első hegedű Tutti szólamába zenekari művész munkakörre, részletek a radiomuzik.hu oldalon, érdemes a hegedűsöknek körülnézni, hát ha ők is rádiósok lehetnek. És ha már így szakmázunk, volna egy olyan kérdésem, hogy hát nagyon sokféle ülésrendben szokott leülni egy zenekar, különösképpen a vonósok általában a cselló és a brácsa helyével szoktak játszani, néha a második hegedűvel, az első hegedűnek viszonylag fix helye van a karmester bal oldalán. Van viszont egy fontos, híres hely a világban, ahol az első hegedűsök nem a karmester bal kezénél, hanem a jobb kezénél ülnek. Tudja-e valaki, hogy melyik ez a hely? Ameddig ezt megírják, Joseph Haydn C-dur miséjének Glória tételével folytatjuk, a Purcell kórust és az Orfeó zenekart Vashegyi György vezényli.

József Haydn C-dur miséjéből hallottuk a Glória tételt, a Purcell kórust és az Orfeó zenekart Vashegyi György vezényelte. Itt nem szerepel, hogy ez melyik C-dur mise, összesen három van a Haydn életműben. Ha nem csalnak az emlékeim, akkor ez a Pauken messzének volt a Glória tétele, de javítsanak ki, ha tévedek. És a kérdés, hogy hol ülnek a jobb oldalon az első hegedűsök a megszokott baloldallal szemben, hát azért úgy látom, hogy itt ingoványos területre eveztünk, nem sok válasz érkezett. Volt, aki írta a fesztiválzenekar, de úgy tudom, hogy ők náluk sok mindenfajta ülésrend előfordul, de jellemzően azért a baloldalon ülnek az első hegedűsök. Viszont ami a biztos kivétel, az a Bayreuthi Festspielhaus, ahol Wagner kifejezett kérésére megcserélték, hogy a másik oldalon üljenek az első hegedűsök. Wagner azzal indokolta ezt a kérést, hogy így a lefedett zenekari árokból jobban kiszól, viszont a színpad felé, hátrafelé szólnak ezek a hegedűk. Másik oldalról egyébként egy érdekes dolog, hogy hát a legtöbb karmester jobb kézzel vezényel, és mégis a koncertmester nem a jobb kezénél ül, hanem a balnál a hagyományos ülésrendben, itt viszont a jobb kézhez kerül a koncertmester is. Charles Gounod második S-dur szimfóniájának második Larghetto tétele következik most. Egyébként érdekes dolog ez a francia zeneszerzők és a szimfónia műfaja. Érdekes köze van Charles Gounodnak Bizet egyetlen szimfóniájához is. Ezt is megírhatja, ha valaki tudja. Most a Gounod féle második S-dur szimfóniának a második tételét hallgatjuk. A Toulouse-i Capitol Színház zenekarát Michel Plasson vezényli.

Sárgónó második S-dur szimfóniájának harmadik tételét hallottuk, a Toulouse-i Capitol Színház zenekarát Michel Plasson vezényelte. Nem kaptam választ arra, hogy mi köze lehet Gounodnak a Bizet szimfóniához. Hát Gounod volt a megrendelő, mert hogy ekkoriban, amikor a saját szimfóniáit komponálta, akkor Gounod a konzervatoárban tanította az akkor 17 éves Georges Bizet, és azt adta neki házi feladatként, hogy tessék írni egy szimfóniát. Bizet megírta ezt a szimfóniát, amit soha életében nem adtak elő, és csak jócskán a halála után került elő, de hát azért ez a fajta feladat, hogy egy 17 éves diáknak szimfóniát adni Párizsban, hát azért nagy vállalkozás, mert hogy a francia zeneszerzők hagyományosan úgy gondolkodtak róla, hogy az opera az nagyon sokáig olasz műfaj volt, és hát nagyon sokat kellett küzdeni a franciáknak is, és a németeknek is, hogy létrehozzák a saját maguk életképes operáját, de hát a szimfónia az egy német műfaj, és minden francia zeneszerző, aki szimfóniát ír, az tulajdonképpen előbb-utóbb németes zenét fog írni. Hát egy fiatal zeneszerzőnek ezt a feladatot adni, Gounod maga is az első szimfóniára bőven 30 fölött szánta rá magát, és hát jellemzően a francia zeneszerzők maximum 1-2 szimfóniákat írtak, nem honosodott meg az a műfaj igazából a francia zenetörténetben. Johann Sebastian Bach D-moll partitája következik, a Salavant tételt halljuk, Hilary Hahn hegedül.

0: Bár eredetileg a szarabanda egy tánc, sőt kifejezetten gyors és szenvedélyes tánc volt, hát ebből a szarabanda tételből sokkal inkább az elmélkedés sugárzott. Johann Sebastian Bach D-moll partitájának szarabanda tételét játszotta Hilary Hahn. 5:02, mindjárt játszunk.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Elérkeztünk tehát a mai játékainkhoz, 3 játékunk lesz ma is, most 17:30 lesz a nyereményjátékunk, rögtön utána a szavazós játék, és 17:30 pedig a tippjátékunk. Az elérhetőségeink 0630 30 30 160 az SMS számunk, és muzsikálódélután@radio.hu az e-mail címünk. Ide lehet nekünk küldeni a megfejtéseket, azt, hogy melyik nyereményre pályáznak, és persze a nevükre és az elérhetőségükre is szükségünk van. A mai nyereményjátékunkban 2 jazz nyeremény van, de Beethovenhez kell egy kicsit érteni ahhoz, hogy ezt megnyerjük. Először is július 9-én, tehát holnap csütörtökön este 8:00 az Óbudai Társaskör kertjében lesz a Sárik Péter Trió és Kosika koncertje. Azt olvasom erről a koncertről, hogy a Sárik Péter Trió és a Koszorús Krisztina Kosika közös produkciójában kelet és nyugat, régi és új találkozik. A semmilyen műfajba nem sorolható improvizációval teri örömzene nem csak a zenészeket szabadítja fel, hanem a hallgatóságot is. Erre van egy páros belépünk, és van egy tárgynyereményünk is, a Budapest Jazz Orchestra Everything's Alright című CD-jét lehet megnyerni. A játékzene viszont nem jazz, hanem Beethoven. Az F-moll Appassionata szonáta első tétele Mihály Pletnyov előadásában. És a kérdés pedig az, hogy kinek szól ennek a szonátának az ajánlása. Egy kis segítség az ajánláshoz. Az illető testvére fontos szerepet játszott Beethoven életében, valószínűleg ő volt a halhatatlan kedves. De ezt nem a halhatatlan kedvesnek, hanem a halhatatlan kedves testvérének ajánlotta. Ki volt a testvére? Halljuk az Appassionata szonáta első tételét.

Ludwig van Beethoven F-moll appassionata szonátájának első tétele szólt, Mihály Pletnyov zongorázott. Ez volt a játékzene, és az volt a kérdés, hogy kinek szól az ajánlás, aki a testvére volt a Beethoven életében oly fontos szerepet játszó valószínűleg a halhatatlan kedvesnek. Először mondom a fél megoldásokat. Hát volt, aki megírta, hogy ki lehetett ez a halhatatlan kedves, Brunswick Josephine. Legtöbben a zenetörténészek közül úgy gondolják, hogy az a bizonyos halhatatlan kedvesnek címzett, de soha el nem küldött levél az neki szólt, és az egészen biztos, hogy Beethoven szerelmes volt belé, elég hosszasan, és bár Josephine élete során többször is férjhez ment, egyszer sem Beethovenhez, és aztán Beethoven még a halálát is megélte, és megint egy zenetörténészi feltételezés, hogy az Opus 109-es szonáta valószínűleg Josephine síratja. Na de nem ez volt a kérdés, hanem hogy ki volt a testvére, akinek az appassionata szonáta szól. Volt, aki Terézt írta, Brunswick Terézt, ő volt a húga, és neki is ajánlott Beethoven szonátát, de nem ezt. Mert az appassionata szonátát a fiú testvérnek, Ferencnek ajánlotta. Ővele is jó kapcsolatot ápolt Beethoven, olyannyira, hogy megjegyzik a történetírók, hogy tegeződtek, pedig ez akkoriban kifejezetten ritkaságnak számított, főleg egy gróf és egy úgymond közember között. Hát mondjuk, hogy Beethoven mit gondolt a nemesek feljebb valóságáról, az egy másik történet, majd máskor elmesélem. Na de, szóval a helyes megfejtés az Brunswick Ferenc volt, neki szól az appassionata szonáta ajánlása. A nyerteseink pedig Novákné Gál Zsuzsa és Jezernicki Zoltán. Köszönöm mindenkinek, aki játszott velünk, és maradjanak játékban továbbra is, mert jön a szavazós játék. Milyen aktualitásaink vannak ma, így július 8-án? 1791-ben Oxfordban történt egy jelentős esemény, az odaérkező Joseph Haydn-t az Oxfordi Egyetem díszdoktorrá avatta, és hát ebből az alkalomból örültek volna, hogyha Haydn komponál egy szimfóniát erre az alkalomra, de Haydn jócskán később érkezett meg, mint ahogy azt eredetileg tervezték, és már nem volt idő új szimfónia megírására, így aztán két régebbi szimfóniát adtak elő, egyrészt a palindrom szimfóniát, mint az egyik legtudományosabb művét, másrészt pedig egy nem sokkal korábbi művet, amit Párizsban hát valószínűleg már előtte is előadtak, de ebből az alkalomból ez volt Haydn táskájában kéznél, és akkor ezt adták elő, és innen kapta az Oxford Szimfónia melléknevet. Az Oxford Szimfónia első tételét hallgathatnánk meg így az évfordulón. A másik egy halál évforduló, 1839-ben július 8-án hunyt el Fernando Sor, gitárművész és gitáros zeneszerző, de még mielőtt azt gondolnánk, hogy ő csak és kizárólag gitárra komponált, egy kórusművet hoztam most tőle, méghozzá egy nagy hetit, az O Crux kezdetűt, tehát meg lehetne hallgatni, hogy milyen Fernando Sor, amikor nem gitárra, hanem kórusra ír. És a harmadik évforduló 1925-ben július 8-án született Réti József tenorista, aki hát egy nagyon korszakos énekese volt a magyar 20. századi színházi világnak. Mozart Szöktetése Szerályból című operájából Belmonte áriáját hallgathatnánk meg vele. Szóval a három lehetőség, Haydn Oxford szimfóniájának nyitótétele, Fernando Sor kórusműve az O Crux, vagy pedig Réti Józseffel Belmonte áriája Mozart Szöktetés a Szerályból című operájából. Ez a három lehetőség, írják meg, hogy melyiket szeretnék hallani. Addig is Richard Strauss öt dalából szól a bölcsődal, Arabella Steinbacher hegedül, mert hogy nem énekel, hanem hegedül, és a Kölni Rádió szimfonikus zenekara játszik, Lorenz Foster a karmester.

Richard Strauss öt dalából hallottuk a bölcsődalt Arabella Steinbacher hegedű szólójával, a Kölni Rádió szimfonikus zenekarát Lawrence Foster vezényelte. És hát bár nagyon népszerű darab az Oxford szimfónia, jelen esetben most az háttérbe szorult, mert hát nagy küzdelem alakult itt ki. Egyrészt azért, mert Réti Józsefet méltán nagyon-nagyon sokan szeretik, másrészt azért sokakban felülkerekedett a kíváncsiság, hogy na jó, de milyen lehet az a 18. századi gitáros zeneszerző, kórus zeneszerzőként, azért azt is meg kéne hallgatni. Olyan szerencsésen alakultak a szavazatok, hogy Holt verseny bekerült aztán Fernando Sor műve és Réti József Mozart előadása, így aztán ebben a sorrendben hallgatjuk meg. Elsőként Fernando Sor O Crux kezdetű nagy heti motettáját a Vox Amici együttes énekli.

Remélem, hogy akik a kórusműre szavaztak, azoknak elnyerte a tetszését. Fernando Sor Ukrux című motettáját a Vox Amici együttes énekelte. És akkor jöjjön most Réti József, Mozart szöktetés a Szerályból című operájának első felvonásából énekli Belmonte áriáját, a Budapesti Filharmoniai Társaság zenekarát Medvecki Ádám vezényli.

0: Mozart Szöktetés a Szerályból című operájából hallottuk Belmonte áriáját, az első felvonásból Réti József énekelt, a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarát Medvecki Ádám vezényelte. 3 perccel múlt 5 óra.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Zenei találkozások a Várkert Bazárban. Élvezd a Danubia zenekar és a Balázs Elemér Group különleges nyári koncertjeit a csillagos ég alatt a Budai Vár tövében. Töltődj fel élményekkel a Várkert Bazárban. Részletek várkertbazár.hu.
2: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
1: Reklámot hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Üdvözlöm Önöket újra, Uzsali Bence vagyok. Alessandro Marcello D-moll obol versenyének 2. és 3. tételével folytatjuk a műsort. Albrecht Mayer a szólista, a New Seasons Ensemble kíséri.

Alessandro Marcello Demo Lobo a versenyének második Adagio és harmadik Presto tételét játszotta Albrecht Mayer és a New Seasons Ensemble. Egy igazi hírességgel folytatjuk Schubert szerenádjával a Hattyúdalok című ciklusból, Ludwig Rellstab a költő, Dietrich Fischer diszkaú énekel, Gerard Moore zongorázik.

Franz Schubert hattyúdalai közül hallottuk a Szerenáda címűt, Dietrich Fischer Dieskau énekelt, Gerard Moore zongorázott. Azt írja egyik hallgatónk, hogy imádom, amikor Dieskau zene van a rádióban, és hát ha már szóvicc és Dieskau neve, akkor azért el kell, hogy meséljem, hogy én hogy ismerkedtem meg Dieskau nevével. Több mint 20 évvel ezelőtt történt, hogy kis családunk nyaralni indult az Adriára, négyen voltunk testvérek, beültünk a régi kis buszba, és hát föl kellett ott szerelkezni a több mint 500 kilométeres útra, hogy valami szórakoztató üzemág is legyen, de hát a kis buszban csak kazettás magnó volt, és hát a magnó kazetta már akkor sem volt nagyon divatos, de hát mondtam, hogy nem baj, én hoztam egy Discman-t. El is utaztunk, eltelt egy nagyjából 400 kilométer, amikor édesanyám felvetette, hogy na akkor mutasd azt a Dieskaut. Mondom, micsodát? Hát mondtad, hogy hozol valami Dieskau felvételt. Mondom, nem, Discman-t hozok. Valószínűleg a mai fiatalok már ezt sem nagyon tudják, hogy ez mi volt. Akkor legkorszerűbb lejátszó eszköze, amiben CD-t lehetett betenni, és elemes volt, és akkor úgy lehetett fülesbe hallgatni. Hát akkor én megtudtam, hogy van ilyen, hogy Dietrich Fischer Dieskau, aki egy énekes volt, édesanyám meg megtudta, hogy a Discman a legmodernebb cucc, hogy nem baj az, hogy csak kazettás magnó van az autóban, mert van Discman. Hát azóta Discmanem már nincsen, de Dieskaut azóta is szívesen hallgatom. Most utazunk egyet a 18. századba, a kevésbé ismert zeneszerzők körébe, és egymás mellett hallgatunk két kevésbé ismert zeneszerzőt. Az első Joseph Martin Krauss, őről azt mondták, hogy ő az Észak Mozartja, a Cis-moll szimfónia negyedik tételét hallgatjuk, a Concerto Köln játszik.

József Martin Krauss cis-moll szimfóniájának befejező tételét hallottuk, a koncertó Köln játszott. És akkor jöjjön a másik ismeretlen 18. századi zeneszerző William Herschel. Hát róla nem mondtak olyat, mint Kraussról, hogy a svéd Mozart, vagy hogy az angol Mozart. Olyat viszont mondtak, hogy a csillagászat Bachja, mert amit a csillagászatban alkotott, az viszont kifejezetten kiemelkedő volt. Most a 14. D-dur szimfóniájának második és harmadik tételét hallgatjuk meg, a London Mozart Players játszik, Matthias Bamert vezényel.

0: William Herschel 14. D-dur szimfóniájának utolsó két tételét hallottuk, a London Mozart Players játszott, Matthias Bamert volt a karmester. Egy perc elmúlt 17:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Elérkeztünk a mai tippjátékunkhoz, amikor egy kevésbé ismert művet hallgatunk meg, és meg lehet tippelni, hogy ki lehet a zeneszerző, vagy kinek a stílusára hasonlít, vagy egyáltalán melyik korszakban keletkezett, milyen jellegű mű, bármilyen fajta meglátás jó megoldásnak minősül, legyenek nyugodtan bátrak. Az elérhetőségek a szokásosak, 0630303030 az SMS számunk, és muzsikálódélutánkukac.hu az e-mail címünk. Hallgassuk meg a zenét, és írjanak bátran!

ki lehetett a zeneszerző. Abban egyetértettek a hallgatók, hogy a romantikus műről van szó. Volt, aki írta, hogy olyan pergüntös, és igen, jó helyen keresgélt, és voltak, akik aztán ismerték is a művet. Edvard Grieg volt a zeneszerző, az utolsó tavasz című dalát énekelte Barbara Bonnier, és a Gutenberg Szimfonikus Zenekar kísérte Némely Ervi vezetésével. És hogy miért utolsó a tavasz, a vers költője súlyos betegen írta ezt a verset, és a következőképpen hangzik magyarul, egyébként norvégul íródott a vers és a dal is. Még egyszer megadatott, hogy lássam a telet, amint átadja helyét a tavasznak. Újra virágba borulni láttam a zsendülő fákat és a madár cseresznyét. Még egyszer láthattam, ahogy a jég levonul a földről, a hó elolvad, s a patakok zúgva, harsogva törnek elő. Még egyszer gyönyörködhettem a virágos zöld elő rétegben. Még egyszer hallottam a tavaszi madarakat, amint a napot és a nyarat köszöntik. Még egyszer megadatott az áldás, hogy meghalljam a kakukk szavát. Még egyszer végigjártam a szántóföldeket, ahol az eke már hasította a földet. Még egyszer láttam az erdőt, amint lombjába öltözik, újra megcsodálhattam az apró virágokat és a csörgedező patakot. De úgy érzem, ez lesz az utolsó alkalom, hogy tavaszt látok. A zöldellő dombokat és a madarak énekét többé már nem érhetem el. Szép vers és szép dal, és annyira közel állt egyébként a dal Grieghez, hogy nem sokkal a megírása után átdolgozta Vonós zenekarra is ezt a művét. Max Bruch G-moll hegedű versenyének fináléjával folytatjuk. Nigel Kennedy a szólista, az angol kamarazenekar Jeffrey Tate vezényli.

Max Bruch G-moll hegedű versenyének befejező tételét Nigel Kennedy és az angol kamarazenekar előadásában hallottuk, Jeffrey Tate vezényelt. Chopin zenével folytatjuk, az E-moll letűdött Bogányi Gergely előadásában hallgatjuk meg.

Chopin Opus 25 numero 5-ös émol letűdjét hallottuk, Bogányi Gergely zongorázott. Mendelssohn 5. reformáció szimfóniájának befejező tételével búcsúzunk, a Magyar Állami Hangversenyzenekart Fischer Iván vezényli.

0: Így teljesedik ki a reformáció Félix Mendelssohn Bartholdy 5. reformáció szimfóniájának befejező tételében a Magyar Állami Hangversenyzenekart Fischer Iván vezényelte. És így fejeződött be a mai muzsikáló délután. Köszönöm, hogy velünk tartottak, és játszottunk, és beszélgettünk, és válaszoltak a kérdéseimre. Most hamarosan kezdődik a Mesterek órája Simon Rattle-lel. Én pedig köszönöm figyelmüket kollégáim Csík Gabriella zenei szerkesztő és Bozai László hangmérnök nevében is. További szép estét kíván a műsorvezető Uzsali Bence.
1: Műsorajánló. Az Összhang következő adásában a veszprémi régi zenei napokról beszélgetünk.
2: A helyszínnek van egy olyan sajátos varázslata, ami szerintem még a külföldi fellépőket is nagyon vonzza, ezért jönnek vissza. Gyönyörű akusztika van, gyönyörű a belső tér.
1: Összhang. A zenei élet aktualitásai ma 19 órakor a Bartók Rádióban. Ma este Wolfgang Amadeus Mozart műveit játssza a Magyar Állami Hangversenyzenekar. A színigazgató nyitányát követően az S-dur és a C-moll zongora verseny csendül fel. A szólista a 20. század egyik legnagyobb, egyedülálló tehetségű zongora művésze, Fischer Anni. A karmester, Mura Péter. 1975-ös archív felvétel a Zeneakadémiáról. Ma 20 óra 48 perckor. A Bartók Rádióban.
3: Az első operett, amit én láttam, teljes egészében abban én játszottam. Annyira nem érdeklődtem a műfaj iránt, hogy ez elképesztő, de szerelem volt első látása.
4: Te vagy az első modern operett primadonna.
5: Neki ott a helye most már a nagy szerepekben.
6: Hogy volt? Fischl Mónika. Kedden 21 óra 40 perckor a Duna World-on.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 18 óra.
7: Köszöntöm Mesterek órája című műsorunk hallgatóit, a szerkesztő Ottmár Dávid és a hangmérnök Erdős Béla nevében is. Én Bolla Milán vagyok. Mai összeállításunkban Simon Rattle vezényel. Először hallgassuk Darius Milhaud művét, a világ teremtése, balett, opusz 81. Előadja John Harrell a szaxofonon és a London Szimfóniatta. Vezényel Simon Rattle. A felvétel Londonban a CTS stúdióban készült 1987. januárjában.

hangzott Darius Milhaud, a világ teremtése, balett, opusz 81. Az altszaxofon szólót John Harrell játszotta, a London Sinfonietta zenekart Simon Rattle vezényelte. Összeállításunkban hallgassuk most Percy Grainger Dióhéjban szvittjét. A Birminghami Szimfonikus Zenekar játszik, a karmester továbbra is Simon Rattle. A felvétel Birminghamben a Symphony Hallban készült 1996-ban.

Percy Grainger Dióhéjban című szvittjét hallottuk. Előadta a Birminghami Szimfonikus Zenekar. Kedves hallgatóink, mai Mesterek órája műsorunkban Simon Rattle vezényel. Befejezésként hallgassuk Igor Stravinsky művét, Szimfónia három tételben. A berlini filharmonikusok játszanak. A felvétel Berlinben, a filharmóniában készült 2007. szeptemberében.

0: Elhangzott Igor Stravinsky szimfónia három tételben. Előadták a berlini filharmonikusok. Kedves hallgatóink, mai Mesterek órája című műsorunkban Simon Rattle vezényelt. A szerkesztő Ottmár Dávid és a hangmérnök Erdős Béla nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu per Bartók oldalon. Én további jó rádiózást kívánok. Búcsúzik a műsorvezető Bolla Milán.
1: Műsorajánló. Ma este Wolfgang Amadeus Mozart műveit játssza a Magyar Állami Hangversenyzenekar. A színigazgató nyitányát követően az S-dur és a C-moll zongora verseny csendül fel. A szólista a 20. század egyik legnagyobb, egyedülálló tehetségű zongora művésze, Fischer Anni. A karmester, Mura Péter. 1975-ös archív felvétel a Zeneakadémiáról. Ma 20 óra 48 perckor. A Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Összhang. A zenei élet aktualitásai.

0: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Kecski és Barbara. Július 20-án kezdődik a 13. Veszprémi Régi Zenei Napok, az Összhang mai vendége, a fesztivál művészeti vezetője, az Orlandó Ének Együttes alapító Karnagya Vikman Pál. Szeretettel köszöntelek.
1: Köszönöm szépen, köszöntöm a hallgatókat.
0: Mielőtt egy zenei utazásra hívnánk a hallgatókat, bemutatnánk az idei fellépőket, koncerteket, kérlek mesélj arról, hogyan emlékszel vissza a legelső fesztiválra, mi minden inspirálta annak idején?
1: Hát nagyon régen volt, és ugye néhány barátunkkal közösen Veszprém környékén, akik magunk is valamilyen módon a régi zenét vagy nagyon szerettük, vagy magunk is műveltük valamilyen formában, gondolkoztunk el azon, hogy hát de jó lenne ennek valami fórumot találni, és kezdetben az volt a cél, hogy a Nagy Csaba landművész barátomat kell megemlítenem, valójában ő a fesztivál alapítója, aki aztán éveken keresztül ezt igen komoly és megfeszített munkával fejlesztette és vitte tovább és vitte sikerre, akkor még úgy gondolom, hogy szinte pénz nélkül kellett ezt megvalósítania neki is, meg aztán mindenkinek, aki ebbe közreműködött. Az volt a cél eredetileg, hogy ennek a helyi régizenét művelő, illetve régizene barát közösségnek teremtsünk lehetőséget a fellépésre, illetve egymás meghallgatására. És néhány évig ez így is működött, aztán a égi gondviselés valahogy a segítségünkre fordult olyan tekintetben is, hogy valahogy anyagilag mindig nagyon-nagyon szerényen, de meg lehetett oldani. A fesztivált nyilván nagyon sokan ingyen jöttek el, még a külföldi fellépőink közül is az elején Bruno Coxék volt, hogy úti költséget sem tudtuk fedezni, és éppen útban valami másik fesztivál irányába megálltak és adtak koncert. Ez a kapcsolat, ez ma is tart, és egy nagyon gyümölcsöző, és ez az a bizonyos isteni beavatkozás, ami nagyon sokat segített rajtunk, aztán később más fellépők is általuk kerültek be a Veszprém Régi Zenei Napok programjába, ahogy ez majd idén is lesz, sőt maga Bruno Coxé is jön egy másik, nem a saját formációjával, hanem másik zenekarral. Tehát valamikor ez úgy indult, hogy magunk között régi zenét művelő zenészek, barátok és kedvelők összejöttek és meghallgatták egymást azon a bizonyos gyönyörű helyszínen, amitől nem is szeretnénk a jövőben sem elszakadni, a Veszprém Völgyi Jezsuita templomtól, és aztán valahogy működött minden, ment a maga útján, és jöttek a megkeresések, azóta már a régi zene nagy sztárjai közül is többen kerestek fel bennünket, és aztán jöttek is néhányan, akiket sikerült meghívni, és sikerült tető alá hozni ezeket a koncerteket, ezekre nagyon büszkék vagyunk, és tehát én személy szerint életem legszebb zenei pillanatait köszönhetem ennek a fesztiválnak és ezeknek a fellépőknek.
0: Nagyon sok régi zenész járt nálatok Veszprémben a Veszprémi Régi Zenei Napokon. Azért említsünk meg párat az elmúlt 13 esztendőből.
1: Ja, már említett Bruno Coxé, aki különböző együtteseivel, a Le Bass Reunier nevű gamba együttesével járt nálunk többször is, de szóló csellistaként is fellépett. Ugye Toyohiko Sato, híres landművész is járt nálunk többek között. Aztán olyanok is jártak korábban, akik most idén is jönnek majd, ugye Bertrand Cuillier, csembaló művész, és a zenekara, aztán Maria Cristina Kir, aki személy szerint az én nagy kedvencem, mint szoprán énekesnő, egészen elvarázsoló hangulatú koncertet adott, nem csak az én számomra, hanem a jelenlévők mindannyian erről számoltak be, és hát a hangulat is egészen döbbenetes volt. Ugye Ariel Abramovich, Jonathan Alvarado, tehát sorolhatnánk még, ha mindenki ezt bejutna most ebben a pillanatban, de tehát nagyon-nagyon szép élményeken vagyunk túl az elmúlt 12 évben.
0: Milyen élményt őrzöl a legelső fesztiválról? Minden évben fellépője, saját együttesed a fesztiválnak, és éppen tavaly voltatok negyed évszázadosak. Emlékszel még a legelsőre? A Veszprém Völgyi Jezsuita templomban ott áll az Orlandó Ének Együttes. Az érzésre, a művekre biztosan.
1: Hát...
0: Sokan ugye emiatt az érzés miatt is jönnek a fellépők igen, közül
1: igen,
0: is.
1: Igen. Igen, ott a helyszínnek van egy olyan sajátos varázslata, ami szerintem még a külföldi fellépőket is nagyon vonzza, ezért jönnek vissza. Mondanom sem kell, hogy mi nem tudunk ilyen nemzetközi léptékű hatalmas sztárgázsikat fizetni. Ennek ellenére szívesen jönnek. Az infrastruktúra is azért valljuk be szerény, de hangulatos, mondhatnám. Tehát, hogy mindez együtt, én azt szoktam mondani, és kicsit a sztár fellépők fejével gondolkozva is, hogy egyik híres koncertteremből a másikba utazgatni, egyik szállodából a másikba utazni és megszállni, és aztán másnap próbálni koncert utazni tovább. Ennek van azért egy kicsit ilyen lélek felőrlő, nem is mindenki bírja sokáig egyébként ezt a fajta életmódot. A régi zenéhez ez szerintem különösen sem alkalmas, ez a fajta életmód, vagy ez a fajta megközelítése a zenének, és azt gondolom, hogy a mi gyönyörű környezetünk, a jezsuita templom és a körülötte levő gyönyörű zöld tér, kis tó, stb. Ez annyira, mintha a régi zenére lenne szabva és kitalálva, hogy ez a vonzerő, ez minden finoman szóval szerénységet is felülír, tehát mégis jönnek, és gyönyörű akusztika van, gyönyörű a belső tér, hogy ez a templom soha nem lett felszentelve, tehát elvileg nem is az egyház tulajdona, tehát még világi művek is elhangozhatnak benne különösebb probléma nélkül, ami egy kicsit tovább tágítja a lehetőségeinket. Hát mi fellépve ezen a helyszínen és ezen a fesztiválon, akkor hát nagyon izgultunk és nagyon élveztük azt a közvetlen légkört, ami a közönséggel is megteremtődik, vagy az a kapcsolat, ami szerintem ebben is a régi zene barát, ez a mi környezetünk, hogy sokkal közvetlenebb, intimebb, gyakran, hát amikor már besötétedik, mert 7 órakor szoktak kezdődni a koncertek, akkor még azért nincs sötét, de amikor a sötétségben nyúló koncertek vannak, akkor gyertyákkal segítünk még ezen az intim hangulaton kicsit, tehát hogy ezek valóban annyira régi zene barát és hallgató és fellépő barát lehetőségek, vagy alkalmak, vagy együttállások, amelyekhez mi is nagyon ragaszkodunk, és a fellépőink is nagyon szívesen jönnek és ragaszkodnak ez az élményhez.

0: Július 20-án kezdődik tehát a 13. Veszprémi Régi Zenei Napok. Az összhang mai adásának vendége Bikman Pál, a fesztivál művészeti vezetője. Ha az idei fesztiválra térünk, Monteverdi korába csöppenünk, július 20-án az Orlandó Ének Együttessel.
1: Nagy kedvencünk Monteverdi, azt hiszem nem vagyunk egyedül ezzel. Nagyon sokáig csak néhány művét lehetett hallani, különösen Magyarországon, még most gondolok itt a 40 évvel ezelőtti, vagy 30 évvel ezelőtti időkre, és aztán közben, ahogy ez a régi zene mozgalom fejlődött, és egyre szélesebb körben elterjedt Európában, sőt a világban, ugye felfedezték ezeknek a nagy szerzőknek a műveit, amelyek alig-alig voltak kiadva, vagy csak nagyon nehezen hozzáférhető módon, és mára ugye feltérképezték többé-kevésbé legalábbis ezeket a zenetörténetileg is komoly és jelentős szerzőket, illetve az ő műveik hosszú sorát. Ugye ezek között mondta,

0: kapcsolható, a másik pedig már az új törekvések, a barokk irányába mutató törekvések, melyeknek az egyik meghatározó alakja volt ő. Tehát, hogy ez a fajta zenei utazás egyik korból a másikba, ez az ő esetében még külön is izgalmas, és sokszor meglepő és váratlan, úgyhogy nagyon-nagyon szeretjük. Egy olyan kötetből fogunk énekelni 20-án, amely talán egy kicsit a utolsók között került elő, az ő életművéből, amit feldolgoztak, és aztán felvételeken is megjelent, de nem olyan nagyon sokon. Ez a Messa e Salmi 1650-es kiadás, amelynek sokkal hosszabb a címe, de én egy kicsit lerövidített. Ez egy posztumusz kötet, és ebben, ahogy egyébként a Vespro della Beata Vergine, illetve a Selva Morale Spirituale című gyűjteményekben is, alapvetően zsoltár feldolgozások vannak, illetve ez tartalmaz egy misét is, a kevés számú négy szólamú miséjéből, a moll hangneműt, és mi úgy fogjuk csinálni, hogy a másik gyűjteményben található F-dur misét fogjuk elénekelni, de a glóriáját ezt ebből a mollból vesszük át, tehát egy kicsit ilyen mozaikosan fogjuk előadni, mind a kettő négy szólamú, és van azért különbség a kettő között, ez nem csak a hangnemében, hanem a szerkesztés módjában is, és ezt megspékeljük egy két ilyen igazi Monteverdi, ilyen koncertáló zsoltár feldolgozással, de egészen remek művek ezek, nagyon várjuk az alkalmat mi magunk is.
1: Ez lesz július 20-án este 7 órától a Veszprém Völgyi Jezsuita templomban. Most mit ajánlasz, mi szóljon az Orlandó Ének Együttessel?
0: 21-ben a Budapest Bach Konszorttal közösen szerepelt egy program, amelyben Buxtehude Mendelei Zunosztri című kantáta sorozatát adtuk elő, és előtte egy Schütz motettát, Ó Bóne Jézu című gyönyörű Schütz motettát. Ebből a felvételből szeretném, hogyha egy részletet meghallgatnánk.

0: felvételünkön az Orlandó énekegyüttes énekelt, az összhangmai vendége Wikman Pál vezényelt. A felvétel a Veszprém Völgyi Jezsuita templomban készült 2021-ben a Veszprémi Régi Zenei Napokon. Ugye július 20-án az Orlandó énekegyüttes koncertjével kezdődik az idei fesztivál, július 21-én kik érkeznek, és ha Monteverdi után a szerzők köré építjük ezt a zenei utazást, kik lesznek a főszereplői az idei fesztiválnak?
1: Hát olyan Sebastian Bach, ami egy megkerülhetetlen jelenség itt a földi világban, és különösen a zenéje, amire gondolok. Nem minden évben tudtunk Johann Sebastian Bachtól koncertet szervezni, vagy az ő művei nem minden évben csendülhettek föl, de mindig törekedtünk rá, hogy nem maradjon ki, ha csak egy mód van rá. Hát idén nem maradt ki. Egy csodálatos francia együttes, a Le Caravanserai érkezik hozzánk. Bertrand Cuillé az ő vezetőjük, egy csembaló művész, és miután ő önállóan is fog egy koncertet adni majd az követő napon, egy csembaló estet. Előző nap pedig a zenekarát a csembaló mellől irányítja majd, és itt hangzik el Johann Sebastian Bach 5. brandenburgi versenye, a D-moll csembaló koncertója és a H-moll suite, tehát Bachtól egy nagyon ismert és sláger repertoárnak mondható koncertanyag csendül föl. Az ő előadásuk egy nagyon friss, nagyon eredeti, nagyon átgondolt, sok effektre, hangulati váltakozásokra épülő előadás. Én nagyon szeretem, ahogyan ők megszólalnak is, hogy a zenéhez hozzáállnak, tehát reményeink szerint ott is nagy csodának lehetünk tanulni mi is, illetve aki még ellátogat erre a koncertre.
0: Hogyan született ez a zenész barátság a csembaló művésszel? Említetted, hogy már többször érkezett a Veszprémi Régi Zenei Napokra.
1: Igen, ő talán az egyik első volt Bruno Coxé után, akivel ő nagyon gyakran fellép, és közösen is más híres zenekarokban játszanak együtt, illetve más-más formációban, és egyik alkalommal mi Bruno Coxét ismertük, és őt hívtuk, és akkor ő hozta magával Bertrandt is, illetve még sok-sok más kiváló zenészt, akikkel azóta is nagyon jó kapcsolatban vagyunk. Tehát, hogy vele is így alakult ez a kapcsolat, és igazából már évek óta szerettük volna, hogy az együttes a Le Caravanserai ellátogasson hozzánk, de valami oknál fogva mindig meghiúsult ez az alkalom, most viszont itt az a pillanat, amire már régóta vártunk, ők is, mi is, úgyhogy nagyon nagy izgalommal várunk erre a koncertre, én már most szinte a szívem gyorsabban ver, mert nagyon szeretem az ő előadásukat, ezeket a csodálatos műveket az ő előadásukban meghallgatva. Nagyon kis szűk kamarazenekart kell elképzelni, hiszen a jezsuita templomban nem is igazán fér el egy, mondjuk egy klasszikus értelembe vett még barokk zenekar sem, vagy csak szűk keretek között. Ők heten lesznek jelen, 7 zenész fog csembaló koncertót, illetve brandenburgi versenyt játszani, tehát egészen különleges kamara élményben lehet részünk, talán szokatlan is ezeket a műveket így hallani.
0: És július 23-án este is egy különleges kamara együttes lép így fel együtt.
1: Sebastian Consort, akikkel szintén nagyon régóta nagyon jó kapcsolatban állunk, elsősorban alapító vezetőjével, Lacegyi Imrével, és egy olyan programot játszanak el, ami valamilyen szinten, sőt erősen kapcsolódik az előbb említett Bach koncerthez, hiszen a Sebastian Consort műsorának a címe Mesterek Mestere, és itt Buxtehude-re gondolnak ők, aki ugye Bachnak is fontos, meghatározó mestere volt, úgyhogy elsősorban Buxtehude és Bach művek csendülnek majd föl ezen a koncerten, ez is egy kamara jellegű alkalom lesz majd, de nagyon sokféle szép barokk hangszert hallhatunk majd, és gyönyörű zenéket mindemellett.
0: Tulajdonképpen egymásra épülnek ezek a koncertek, hogyha a kedves hallgatók minden este beülnek, akkor is van valami folytonosság.
1: Így van, ezt szeretnénk, hogy megteremtődjenek ezek az apró kis finom belső viszonyok, kapcsolatok, és igazából eközött a két koncert között lesz majd a már említett csembaló est, Bertrand Cuillé csembaló estje, ő pedig francia révén ugye nem állhatja meg, hogy ha egy csembaló kerül a keze alá, akkor ne játszon francia szerzőktől. Ugye itt Couperin lesz az első számú francia zeneszerző, akinek a műveiből hallhatunk majd. Rameau, aztán Scarlatti, aki szintén nehezen megkerülhető, és még Handel néhány csembaló műve is felcsendül ezen az estén, július 22-én.
0: A fesztivál zárásaként pedig olasz bukkancónák csendülnek majd fel, ugye Rostetter Szilveszter orgonaművész előadásában.
1: Hát őt nagyon régóta ismerjük, egyrészt Veszprém miatt, mert hogy ott él, és bár nem ott született, de én például növendéke voltam még a veszprémi konziban annak idején, zeneelméletet és szolfést, meg zenetörténetet, meg mindent is tanított. Olyan módon és szinten, amit az ember nem felejt el, tehát azt gondolom, hogy a mai világban talán még inkább igaz az, hogy az embernek kevés olyan tanára van, aki olyan nyomot hagy benne, hogy azt az élete végéig magán viseli a jó értelemben, és ő az én szempontomban egészen biztosan ilyen. Tehát régóta, nagyon régóta ismerjük, nagyon jó kapcsolat, ő zeneszerző is egyébként, de nagyon komoly vonzal van a régi zene irányába, és különösen a minél régebbi, annál jobb kategória, ami ezért ritkán fordul elő, valljuk be, a zenészek között, de nagyon nagy szeretettel játszik korabarok műveket is. Most pedig ezek az olasz kancónák, ezek tulajdonképpen intavolációk lesznek, tehát korábbi, nagyon sok reneszánsz szerző művének az orgona, illetve portatív átirata hangzik majd föl, olyan szerzők tollából, velencei szerzők például, Gabrielli vagy Frescobaldi neve mindenképpen érdemes, hogy elhangozzék, akik ezeket a reneszánsz műveket orgonára írták át, és ezeket hallhatjuk most. Különböző korabeli kötetekből merített Rostetter Szilveszter ehhez a műsorhoz, tehát egészen különleges repertoár ez, és nagyon-nagyon ritkán hallható, és nagyon-nagyon sokat egyébként meg lehet tudni még a reneszánsz vokál polifóniáról is, annak, aki eljön egy orgona koncertre, ahol ilyen művek átiratai csendülnek majd föl. Nagyon-nagyon szép anyag.
0: A reneszánsz műveket említed, ugye az Orlandó Ének Együttes is a reneszánsz művekkel indult annak idején, sokáig csak reneszánsz műveket énekeltetek. Ez egy szerelem.
1: Ez ilyen soha el nem múló, tehát nem jelenti azt, hogy amit korábban mondtam, hogy kicsit kikacsintottunk a barokk, meg a hangszeres és vokális zene felé is, ami nagy öröm, meg időnként a kortárs felé is kikacsintgatunk, de azért a fő csapás irány mindig a reneszánsz marad. Ennek nyilván sok oka van, az mindenképpen érdekes, hogy amikor most már több mint 25 évvel ezelőtt megalapítottam az Orlandó Énekegyüttest, akkor nem volt egyszerű feladat meggyőzni az énekeseket, hogy ha tetszik, hanem itt most csak reneszánsz zenét fogunk énekelni. Ugye nem ez a hagyomány általában egy, talán mondhatom, nem csak magyar, más európai kórusnál sem ez a jellemző, hogy egy repertoárt, egy korszak zenéjét próbálják meg feldolgozni. Ráadásul annak idején még, ahogy az előbb említettem, még mondta Verdi kapcsán is, hogy nagyon kevés reneszánsz művet ismerhettünk meg, még zenész tanulóként is, tehát azt a néhányat az 1000 év kórusa, 500 év, stb. Ezekben lehetett fellelni. Mindenki ezeket énekelte, és akkor mi egy kicsit ennél mélyebbre próbáltunk merülni, és kiderült, hogy hát ez valami feneketlen tenger, vagy kút, vagy nem tudom én, ahol tiszta víz van, és lehet belőle meríteni, és mindig tiszta marad, és mindig kicsit más, kicsit hűvösebb, kicsit kevésbé, mindig amire szüksége van az ember, meríthet belőle. Ez egy abszolút tiszta forrás, nyugodtan lehet ezt a szót különösen itt Magyarországon használni zenei értelemben, és feneketlen mélységű, tehát egy élet nem elég, hogy az ember csak a töredékét megismerje ennek a csodálatosan gazdag zenei világnak, úgyhogy ez aztán hamar nyilvánvalóvá vált a kórus tagjai számára is, most viszont azzal küzdünk sokszor, hogy nem akarunk más énekelni, csak reneszánsz.
0: Következő felvételünkön reneszánsz Lantón Nagy Csaba játszik. Találkozunk Veszprémben. Köszönöm, hogy itt voltál.
1: Úgy legyen, köszönöm én is.

0: Kedves hallgatóink, július 20-án kezdődik tehát a 13. Veszprémi Régi Zenei Napok. Az összhang mai adásának vendége Bikman Pál, a fesztivál művészeti vezetője volt. Műsorunk végén a hangmérnök Molnár Endre nevében is megköszönöm figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Kecskés Barbarát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenkilenc óra 30 perc. Szöveg dal nélkül.
2: A jó zenész címet csak sok és sokoldalú munkával lehet megszerezni. Ebből nem lehet lealkudni semmit, s aki valamit elmulaszt, akármilyen zenei ténykedést folytat, meglátszik rajta. Az ifjúkorban elmulasztott alapképzést később nem lehet pótolni. Boldog, aki fiatal, és még nem mulasztott semmit. De az idő gyorsan múlik, s aki 14 éves korára még nem tanult meg folyékonyan írni, olvasni, később nagy nehézséggel vagy sehogy sem tanulja meg. A jó zenész cím kiművelt ízlést is jelent. A mai zenetermelés tengernyi káoszában ember legyen, aki eligazodik. Az ízlés biztonságát ma százszor nehezebb megszerezni, mint 100 éve. Sokszor alig lehet megkülönböztetni a talmit a valóditól. De a jó zenész tudja, mi a jó zene. Eligazítja hosszú évek alatt szerzett irodalomismerete, elméleti és gyakorlati tudása, kiművelt ízlése. És mire való mind e hosszas, fáradtságos tanulás? Hogy versenyeket nyerjünk, társaink fölé kerekedjünk, hírt, nevet szerezzünk? Nem. Akiben van tehetség, köteles azt kiművelni a legfelsőbb fokig, hogy embertársainak mennél nagyobb hasznára lehessen. Mert minden ember annyit ér, amennyit embertársainak használni, hazájának szolgálni tud. Az igazi művészet az emberiség emelkedésének egyik leghatalmasabb eszköze, s aki azt minél több embernek hozzáférhetővé teszi, az emberiség jótevője. Látnivaló, a tökéletes jó zenészség elérhetetlen ideál. Hiányokat a legjobbak is találnak magukban, de látva a célt, lemérhetik a távolságot, tudhatják, mit kell még tenniük, hogy megközelíthessék. Ilyenek számára nem lehangoló, hanem buzdító Schumann utolsó mondata. A tanulásnak nincsen vége. Részlet Kodály Zoltán Ki a jó zenész című beszédéből.

0: rendszert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Várgedő Anna nevében is a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarás Zsolt. Hangversenyt közvetítünk francia barokk zeneszerzők műveiből. Közreműködik Bali János fuvolán, Kertész István és Véghelyi Krisztina hegedűn, Pertorini Rezső gordonkán és Péteri Judit csembalón. A felvétel az Óbudai Társaskörben 1993. április 18-án készült. Elsőként Jean-Henri d'Anglebert G-moll prelúdiumát hallják. Péteri Judit játszik csembalón.

Jean-André d'Anglebert G-moll prelúdiumát hallották, Péteri Judit játszott csembalón. Jacques Martin Auther G-dur szvítje következik, opusz 2. A tételek Allemande, Sarabande, Courante, Rondo, Menuett és Zsig. Bali János fuvolán, Pertorini Rezső gordonkán, Péteri Judit csembalón játszik.

Jacques Martin Auteur Gédor szvítjét hallották, Opusz 2. Bali János Fuvolán, Pertorini Rezső Gordonkán, Péter Judit Csembalón játszott. Jean-Marie Leclerc C-moll szonátája következik. Kertész István hegedűn, Pertorini Rezső Gordonkán, Péter Judit Csembalón játszik.

Jean-Marie Leclerc c-moll szonátáját hallották, Kertész István hegedűn, Pertoréni Rezső gordonkán, Péter Judit csembalón játszott. Hangversenyt közvetítünk francia barokk zeneszerzők műveiből. A felvétel az Óbudai Társaskörben 1993-ban készült. François Couperin a Parnasszus, avagy Corelli apoteózisa című művéből következnek részletek. Bali János fuvolán, Kertész István és Véghelyi Krisztina hegedűn, Pertoréni Rezső gordonkán, Péteri Judit csembalón játszik.

Elbűvölve a jó fogadtatástól, melyben a Parnassuson részesítették, Corelli kifejezésre juttatja örömét, majd kíséretével együtt tovább megy.

A hipokrén vizétől Corelli elragadtatásba esik. Elragadtatása után elalszik, míg kísérete egy igen édes álmot játszik.

Részleteket hallottak François Couperin a Parnasszusa vagy Corelli apoteózisa című művéből. Bali János Fuvolán, Kertész István és Véghelyi Krisztina hegedűn, Pertorini Rezső Gordonkán, Péteri Judit csembalón játszott. Antoine Forqueré Pièce de Viol című műve következik. A tételek La Portugaise, La Cotène, La Leclerc. Péteri Judit játszik csembalón.

Fenton forköré Pièce de Viol című művét hallották, Péter Judit játszott csembalón. Francia barokk zeneszerzők műveiből közvetítünk hangversenyt felvételről. Joseph Baudin de Bois-Mortier G-moll szonátája következik, Bali János fuvolán, Péter Judit csembalón játszik.

Joseph Bodin de Bois Mortier G-moll szonátáját játszotta Bali János fuvolán, Péter Judit csembalón. Most kérem hallgassák meg Christoph Willibald Gluck C-dur trió szonátáját. Az előadó Kertész István és Véghelyi Krisztina hegedű, Pertorini Rezső Gordonka, Péter Judit csembaló.

Gluck C-dur trió szonátáját hallották. Kertész István és Vékhelyi Krisztina hegedűn, Pertorini Rezső Gordonkán, Péter Judit csembalón játszott. Ráadásként csendüljön föl Joseph Baudin de Bois-Mortier G-moll szonátájának negyedik allegro tétele. Bali János fuvolán, Kertész István és Vékhelyi Krisztina hegedűn, Pertorini Rezső Gordonkán, Péter Judit csembalón játszik.

0: előadásként hallották Joseph Bodin de Bois Mortier G-moll szonátájának negyedik Allegro tételét. Kedves hallgatóink, hangversenyt közvetítettünk francia barokk zeneszerzők műveiből. Bali János Fuvolán, Kertész István és Véghelyi Krisztina hegedűn, Pertorini Rezső Gordonkán, Péter Judit csembalón játszott. A felvétel 1993. április 18-án az Óbudai Társas körben készült. A hangmérnök Schlottauer Péter, a zenei rendező Acél Péter, a szerkesztő Várgedő Anna volt.
1: Műsorajánló. Az All That Jazz adásában a 9. Sárkány szelidítő jazznapok fellépőinek albumairól válogatunk. A nyárvégi Esztergomi Fesztiválon a hazai jazz élet legkiválóbb zenekarai lépnek színpadra. Mottójuk, szelidítsük meg a bennünk élő sárkányt a jazz zene segítségével. All That Jazz. Sárkány szelidítő jazz napok. Csütörtökön 23 órakor a Bartók Rádióban. Az arckép eheti vendége Bársony László Brácsa művész.
2: Én nagyon szerettem a szóló feladatokat, mert akkor úgy éreztem, hogy abszolút szabadságom van. Idézőjelben azt teszek, amit csak akarok.
1: Arckép. Alkotó emberek portréja. Bársony László. Pénteken 19 órakor a Bartók Rádióban.
3: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Kazai Ági, jazzénekes, dalszerző, egyetemi oktató. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: Folytatjuk koncertközvetítésünket. A Magyar Állami Hangversenyzenekar Mozart hangversenyét közvetítjük felvételről. Vezényel Mura Péter, zongorán Fischer Anni játszik. A felvétel a Zeneakadémia nagytermében 1975. január 13-án készült. Elsőként a Színigazgató című opera nyitányát hallják, köhőjegyzékszáma 486-os.

Mozart a színigazgató című operájának nyitányát játszotta a Magyar Állami Hangversenyzenekar Mura Péter vezényletével. Most két zongora verseny következik, elsőként a 482-es köhögyezzék számú Ez dur, a szólista Fischer Anni.

Wolfgang Amadeus Mozart 482-es köhögyedzék számú S-dur zongora versenyét hallották. Fischer Anni szólójával hallják most a C-moll zongora versenyt, köhögyedzék száma 491-es. A Magyar Állami Hangversenyzenekart Mura Péter vezényli.

0: Mozart 491-es köhögyedzék számú C-moll zongora versenyét hallották. A Magyar Állami Hangversenyzenekart Mura Péter vezényelte, Fischer Andi zongorázott. Kedves hallgatóink, a Magyar Állami Hangversenyzenekar Wolfgang Amadeus Mozart hangversenyét közvetítettük felvételről a Zeneakadémia nagy terméből. 1975. január 13-án készült a felvétel. Vezényelt Mura Péter, zongorán Fischer Anni játszott. A hangmérnök Schlottauer Péter, a zenei rendező Macz László és a szerkesztő Várgedő Anna nevében is köszöni figyelmüket és további jó rádiózást kíván Madarán Zsolt. Viszont hallásra!
1: Műsorajánló. Csütörtök kora délután a bécsi filharmonikusok Ludwig van Beethoven hangversenyét hallgathatják meg. Az 1954-es archív felvétel a Salzburgi Fesztiválon készült. A 8. F-dur és a 7. A-dur szimfóniát vezényelte a 140 éve született német karmester Wilhelm Furtwängler. Hangverseny különlegességek. Csütörtökön 13 óra 51 perckor a Bartók Rádióban. Péntek este a Vox Luminis és a Barokk zenekar hangversenyét hallgathatják meg. A 17. és 18. század zenéjére specializálódott belga együttes most Carl Philipp Emanuel és Johann Sebastian Bach alkotásait adja elő énekes szólisták segítségével. A művészeti vezető Lionel Meunier. Barokk muzsika. Pénteken 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban.
2: Mindenki jó kis sztorikra vágyik.
3: Érdekességekkel.
4: Én azt kutatom, hogy hogyan keletkeznek a naphoz hasonló csillagok.
3: Ismeretszerzéssel.
4: Új dolgokat megtanulni, megismerni.
3: És sok-sok kulturális értékkel.
5: Nincsenek olyan hősök, akik makulátlanok, és nincsenek olyan antihősök, akik meg csak rosszak.
3: Töltse velünk a nyarat. Kultúra és szórakozás egész nyáron az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Huszonkét óra. Ars Nova. Válogatása 20. és 21. század zenéjéből.
6: Szőlősi András, Sári József, Sári László, Kocsár Miklós, Fekete Győr István és Maros Rudolf. Ezúttal az ő műveikből készül összeállításunk. Köszöntöm a napjaink zenéje iránt érdeklődőket, a mikrofonnál a szerkesztő Bánkövi Gyula. Először egy zongoradarab. Szőlősi András életművében nem visszatérő, hanem állandóan jelenlévő elem a halál gondolata, írta Kárpáti János. Ez hagyja át a Pajezát Zsokon Morti Tájkép halottakkal című zongoradarabot is, melyet Frank Péter, az ajánlás címzettje, az Orkney Islandben rendezett Szent Magnus Fesztiválon mutatott be 1988-ban. Most egy stúdió felvételről halljuk a művet, melyet 1990-ben rögzítettek a Magyar Rádióban. Ezen is Frank Péter zongorázik.

Helyzet Gioconda Morti, Tájkép halottakkal, Szőlősi András művét Frank Péter játszotta. Sári József Valec című alkotása következik. A műben a zeneszerző nagyra becsült mesterétől, Szervánszky Endrétől búcsúzik. A 9 perces tétel 2001-ben klarinétra és vonós négyesre készült. Rozmán Lajost és a Kalló vonós négyest hallják.

Valet búcsú Szervánszky Endrétől. Sári József 2001-ben készült alkotását Rozmán Lajos és a Kalló Kvártett szólaltatta meg. És most következik a testvér Sári László 1986-ban keletkezett műve a Magnificat. A szokatlan ugrásokkal tűzdelt énekszólamot Jónás Krisztina, a Fuvolát Gyöngyösi Zoltán szólaltatja meg.

Magnifikát. Jónás Krisztina és Gyöngyösi Zoltán előadásában hallották Sári László 1986-ban keletkezett kompozícióját. Kocsár Miklós balladájával folytatjuk az Ars Nova válogatását, a 7 perces 1995-ben cimbalomra írt művet Herencsár Viktória játsza.

Ballada. Kocsár Miklós művét Herencsár Viktória játszott a címbalmon. Az imént hallott alkotással szinte egy időben, 1994-ben keletkezett Fekete Győr István fúvós ötöse. Ezt hallják most. A 17 perces művet a rádiózenekar fúvós ötös ének előadásában forgatjuk le. A hangfelvétel 1995-ben a Magyar Rádió 22-es stúdiójában készült.

Fúvós Ötös, Fekete Győr István művét a rádiózenekar Fúvós Ötös énekelőadásában hallották. Az Ars Nova összeállításának végén egy zenekari darab, Maros Rudolf Tájképek című alkotása. A zenei struktúra az első részben lassú, fájdalmas. A bevezető után a második rész felelgetős, felfelé ívelő és lefelé ereszkedő dallamát hallgatva talán a dombok közlengedező, lágy szellőre is gondolhatnánk. A Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának játékát 1978. augusztus 10-én rögzítették a 6-os stúdióban. Vezényel Lehel György.

0: tájképek. Maros Rudolf alkotásával zártuk az Ars Nova mai adását. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarát Lehel György vezényelte. Az Ars Nova holnapi adásában a kiváló svéd karnagy Erik Eriksson vezényel. Irányításával többek közt Anders Hilborg egészen különleges, különálló magán és mással hangzókra készült alkotása is megszólal. Ha tehetik, tartsanak velünk. A szerkesztő Bánkövi Gyula mára elköszön, a viszonthallásra.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Csütörtök este Perényi Eszter hegedül, Perényi Miklós gordonkázik és Jandó Jenő zongorázik. Liszt Ferenc két legendáját zongorán hallhatjuk, majd Vajda János duója csendül fel a testvérpár előadásában. Végül Orbán György és Franz Schubert trióit szólaltatja meg a három nagyszerű művész. Az 1994. november 29-i felvétel a Zeneakadémiáról, csütörtökön 19 óra 35 perckor, a Bartók Rádióban. A jazz legendák adásában Louis Armstrong játszik trombitán és énekel. Az 55 éve elhunyt Grammy-díjas amerikai jazz trombitás, énekes zenekarvezető igazi szórakoztató művész volt, és nagy mértékben köszönhető neki a fekete bőrű muzsikusok elfogadása. Jazz legendák. Louis Armstrong pénteken 23 órakor a Bartók Rádióban.
2: Az első operett, amit én láttam, teljes egészében, abban én játszottam. Annyira nem érdeklődtem a műfaj iránt, hogy ez elképesztő, de szerelem volt első látása.
3: Te vagy az első modern operett primadonna.
4: Neki ott a helye most már, a nagy szerepekben.
5: Hogy volt? Fischl Mónika. Kedden 21 óra 40 perckor a Dunavarden.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.

0: a Bartók Rádióban.
1: Ma is 6 interjút hallhatnak a Jazz Mozaikban a beszélgetések készítői, közvetlen munkatársaim Weisz Gábor és Verese Mese Gyöngyvér nevében is köszöntöm a hallgatókat, a szerkesztőt, Fellegi Lénárdot hallják. Több szabadtéri rendezvényről, fesztiválokról esik szó, de egy klub újranyitása is a program kínálat része. Nézzük a közeljövő eseményeit szép sorban, kezdjük a Rosie Riesling Jazz Fesztivállal. Veszprémben az Óváros tér szecessziós épületei között kap helyet a tematikus zenei és gasztrofesztivál. 10 napon keresztül naponta 3 koncertet élvezhetnek az igényes zenekedvelői, de hogy csak magyar vagy esetleg külföldi fellépők is lesznek, illetve az idei fesztivál hogy is néz ki, akár a korábbiakhoz képest van-e változás, erről kérdezem Mészáros Zoltánt, a Veszprém Fest igazgatóját. Nézzük először a Rosie Riesling és jazz napokat, majd rákérdezek, hogy konkrét jazz fellépője lesz a Veszprém Festnek.
2: Most már Rosie Riesling Jazz Fesztiválnak neveztük a korábban jazz napokat viselő rendezvényünket. Azt gondoltuk, hogy kinőtte magát egy önálló fesztivállá. 16. évben kerül egyébként megrendezésre. Ugye ez eredetileg a Veszprém Festnek egy kísérő rendezvénye volt. Azt gondoltuk, hogy kellene azoknak is minőségi fesztivál élvényt biztosítani, akik nem tudnak, vagy nem akarnak a nagy színpad jegyeit megvásárolni, vagy nem a őzene ízlésük szerint való, amit ott éppen látnak. És egy nagy siker lett, tehát 25 ezer ember látogatót fogadunk ebben a 10 napban. Itt ellentétben a nagy színpaddal a 70-80% a közönségnek az veszprémi környéki, és 20-30% az, aki régióból, vagy a Balatonról, vagy a nagy színpadunk után átjönnek egyébként, ez nagyon jellemző, és még a fesztivál élményben szeretnének egy ideig maradni. Úgyhogy bizonyos értelemben ellenpontja a nagy színpadnak, tehát míg a nagy színpadunkon jellemzően nemzetközi fellépők vannak, legyen szó a jazzről, a bluesról, a popról, a operáról korábban, vagy világzenéről, itt a jazz és a magyar jazz és a jazz környéki műfajok jelennek meg. Ezen azt értem, hogy azért van itt bluesból, funkyból, soulból, rockabillyből is érkező zenekar, de alapvetően a jazzre épül. Ezenből nyilván a vokális jazzre, tehát az egyik oka annak, hogy mi viszonylag sok magyar olyan jazzzenekart léptettünk fel, akik énekes nőkre épülnek. Annak egyébként ez az oka, hogy azt gondoljuk, hogy ebben a millióben, ami egy balatoni borfalu által körbezárt Óváros tér, a város szíve, a régi piactér, ahol egyébként tényleg több száz fajta balatoni bort lehet kóstolni, tehát ilyen balatoni bor régió missziónk is van. A Sapszon Orsitól kezdve a Gereben Zitán át, a Kelemen Angelikától, a Nagy Noémiig, nem is tudom kiket mondják még, Kovács Alíz, aki például idén a Stinky Bucks-al érkezik majd, úgyhogy tényleg sok jazzénekes nő van. Ugye nyilván a vokális jazz az egy kellemes, kedvesebb arcát mutatja a jazznek, mondjuk a free jazzhez képest, vagy az instrumentális jazzhez képest, és azt gondoljuk, hogy ebben a barátokkal, családokkal kijövünk, együtt vagyunk, beszélgetünk, jól érezzük magunkat egy gyönyörű téren. Ez a vonala a jazznek jobban illik. Úgyhogy idén is ezt csináljuk, és ez a rendezvény ugye 10-én, július 10-én kezdődik pénteken, és 19-én vasárnap este lesz majd vége.
1: Július 10-től minden nap, tehát 3 koncert, 19 órától, 21 órától és 23 órától, jól mondom?
2: Így van. Kicsit változott a sáv, tehát azokon a napokon, pénteken, szombaton az azért a fő nap, és azokon a napokon kaptunk olyan visszajelzést, hogy a nagy színpadunk, ahol a nemzetközi fellépőink játszanak, és hát jellemző 3-11 környékén a história kertben, ami egyébként légvonalban 200-300 méterre van, még annyira se az Óváros tértől. Elég jelentős mennyiségű látogatónk szeretne még utána egy ilyen fesztivál élményben maradni, és hogy ahhoz képest a korábbi rendszer, amikor 12 környékén vége volt az utolsó sávos koncertnek, az túl korán van, és amire fölértek éppen csak, hogy bele tudtak csípni a utolsó koncert legvégébe, úgyhogy ezt ezeken a napokon arrébb toljuk, úgyhogy igazából ezt is figyelembe vesszük, és próbálunk nekik is ott még egy olyan léptékű koncertélményt a magyar jazzisták tekintetében a kis színpadunkon, mert a Rosie Riesling Jazz kis színpadunknak is nevezzük, ami ezt a problémát is orvosolja.
1: Veszprém Fest. Itt ugye nagyon változatos, hogy kik a meghívottak. Idén van-e kifejezett jazzformáció, vagy akit mondjuk említhetünk, mint jazzfellépő?
2: Hát a Pink Martin is föl kell hozni nyilván, mert az az a zenekar, aki ugyan tiltakozik az ellen, klasszikus jazz zenekar, hanem tiltakozik, de nem igaz rájuk az a recept, tudod, hogy a klasszikus jazz zenekar. Nagyon sok dolguk nyilván jazzbe hajlik és jazzre épül, de azért a popba, a chansonba, a bossa novába, a latin standardekbe is nyúlik, de nagyon sokrétű zenekar, ugye hát a Pink Martin egyébként egy koktél, amiben ugye a lényeg az, hogy nagyon sokfajta összetevőből jön ki a végleges ital, hát ők is ezt csinálják, tehát énekelnek franciául, ugye a Szimpatik nevű nagy berobbanó slágerük, az franciául éneklik, de énekel nyilván angolul, énekelnek portugálul, spanyolul, olaszul, tehát egy elképesztően színes és nagy repertoárral rendelkező, és egyébként tizenvalahány emberrel a színpadot benépítő zenekarról van szó, mert a többi fellépünk, a Juanes, ugye, aki egy több mint 20-szoros latin Grammy díjas, 4-szeres Grammy díjas kolumbiai születésű latin pop zenész, hát nem köthető a jazzhez egyáltalán, a Beth Hart, akit azért blues zenésznek, blues énekesnek, zongoristának apostrofál a nemzetközi sajtó, és nem ok nélkül, ez is inkább a blueshoz tartozik, hát a Kraftwerk az pedig aztán teljesen ez az 1970 vagy 72-ben alakult düsseldorfi elektronikus zenekar, hát ők tényleg ikonjai, legendája, aztán később rájuk épülő elektronikus zenének, úgyhogy ilyen szempontból tényleg azt lehet mondani, hogy megtartotta a Veszprém Fest azt, hogy napról napra viszonylag zenei tekintetben különböző profilú és különböző műfajokat Veszprémben színpadra állító zenészek érkeznek a világ csapatából.
1: Szóval került a Pink Martini és a slágerük, idézzük ezt most a Mészáros Zoltánnal készült beszélgetésünk után kedvcsinálóként.

0: A jazz és a bor fesztiválja a következő esemény, amiről hallhatnak bővebben a mai jazz mozaikban. A Balatonboglári eseménysorozatról Veresemese Gyöngyvér beszélgetett a szervezővel, Szalai Tündével.
1: Még mielőtt a 26. fesztiválról beszélgetnénk, azt kérdezném meg, hogy amikor nekifogott az idei szervezésnek, tudta-e, hogy ezt a kezdeményezését, ezt a munkásságát egy díjjal fogják jutalmazni? Gondolok itt a Pernyi András díjra, amelyet februárban vehetett át.
2: Nem tudtam. Meglepett és meghatott. Nagyon boldoggá tett, mert hogy ez a díj nem az enyém, hanem ez a miénk, azért a 40-50 lelkes emberi, aki megvalósítja ezt.
1: A Balatonboglári kult kikötőben lesz ez a jazz és bor fesztivál, mint mindig, július 8-a és 11-e között. Babos Gyulára is emlékeznek, de mindig odafigyelnek fiatalokra, újdonságokra. Hogyan épült fel az idei fesztivál?
2: Igyekszünk minden évben ezt úgy szervezni, hogy a visszatérő partnereink, akik segítenek megvalósítani, azok mellett lehetőség szerint mutathassunk olyanokat, akik fiatal, feltörekvő zenekarok, vagy valamilyen izgalmas új formációt hoznak a jazz életbe, és szerintem az idei év is így sikeredett, hogy nagyon izgalmas koncerteket fognak hallani a kedves vendégek.
1: Akár Magyar Okornél, akár Nagy János, vagy Balogh Kálmán nevét, a Budapest Jazz Orchestráját nem kell bemutatni. Nézzük is meg, hogy kik fognak fellépni.
2: Szerdai nap a kezdő napunk, itt Magyar Okornél és Papes Péter duóját hallhatják. Magyar Okornél és Papes Péter duóban még nem volt nálunk, és ez egy lemezbemutató anyag lesz, amit hoznak ide hozzánk. Voyager zenekar érkezik, Nagy János triója, szerdai napon csütörtökön Mester Dániel trió és Balogh Kálmán az első fellépőnk. Balogh Kálmánnal mi régóta dolgozunk együtt, de a népzene vonalán, úgyhogy nekünk ez egy különleges, izgalmas történet lesz, hogy Kálmán mindőzzenészt is meghallgathatjuk, valamint a Modern Art Orchestra Erkel duettek produkciójával várjuk a vendégeket. Pénteken a Gyárfás István trió, valamint a Szimbiózis 5 zenekar lép fel. Nagyon fiatal és nagyon-nagyon tehetséges zenészekből áll, úgyhogy nagy izgalommal várjuk a produkciókat. És a szombati záró napunkon a New Day Sextet, valamint a Budapest Jazz Orchestra lesz, akikkel zárjuk a fesztiválunkat.
1: A fiatalokra hogyan esett a választás?
2: Ez nálunk nagyon sok esetben úgy történik, hogy ajánlás folyamán, meg hogy nekünk van egy törzs közönségünk, aki szokott azért érkálni, hogy kiket szeretnének, és konkrétan a közönségből pár jazzrajongó mondta, hogy itt-ott hallották őket, és fantasztikusak, és itt a helyük, jöjjenek el hozzánk is egy kicsit. Úgyhogy közkívánatra, mondhatom röviden azt, hogy közkívánatra lépnek fel nálunk.
1: Talán néhány szót ejtsünk Babos Gyuláról, hiszen minden évben megtesszük, ugye mentoruk volt.
2: Gyulának köszönhet, hogy egyáltalán vagyunk, mert az első szárny próbálgatásunknál Babos művész úr jutott oda magához, és azt kérdezte, hogy ezt te csinálod-e. Mondtam, hogy igen, akarod-e jövőre, és mondtam, hogy igen. És aztán innentől jöttek a segítő mozdulatok, a segítő gondolatok, úgyhogy Babos Gyula minden évben segített összeállítani a műsort, óvó személyt mindig a

0: 23. siófoki New Orleans Jazz Festival pénteken indul és vasárnapig tart. A Benkó Dixieland Band is fellép, a vezetőjüket Csikós Miklóst kérdeztem úgy általában a csapatról és természetesen a fellépésükről és az aktualitásokról.
1: A Benkó Dixieland Band él és virul és működik. 1957-ben alakult a zenekar, azóta ugye a 69. évét tapossa, és a mai napig vannak fellépéseink. Hát egyrészt meg tudom említeni a Benkó klubot, ami most éppen nyári szünetet tart, de szeptemberben nyitunk, és újra heti rendszerességgel szerdánként héttől várjuk a látogatókat. Ezen kívül ott vagyunk a nyári fesztiválokon, voltunk már Tatán a Víz Zenevirág Fesztiválon, egy nagyon hangulatos balatonfelvidéki klubkoncertet tartottunk, és készülünk a siófoki New Orleans Jazz Festival fellépésünkre, ami most július 10-én pénteken esedékes.
0: Segíts nekünk, mert nem ti vagytok a szervezői, de azt hiszem, hogy voltatok ti már korábban ezen a fesztiválon.
1: Így van, már a 2010-es évek közepétől minden évben ott tudunk lenni. A fesztivál szervezője egyébként és ötletgazdája Bényei Tamás, a Hard Jazz Band zenekarvezetője, és azt kell mondjam, hogy rajtunk kívül több neves zenekar érkezik, tehát érdemes kilátogatni. Pénteken, amikor mi is játszunk, Robbie Meyer Jazz Band-el indul a program, majd a Hungarian Banjo Kings következik. 7:30-tól játszik az első, 8:45-9-tól a második zenekar, mi pedig este 10-től a záró fellépők leszünk a Benkó Dixieland Band-el. De szombaton lesz Molnár Dixieland, Apáti Dixieland, Árpi Show, Denert Árpi zenekara. Vasárnap pedig a Kánáró és a Hard Jazz Band zárja a műsort, úgyhogy háromnapos intenzív esti program várható Siófok főterén a víztorony lábánál lévő szabadtéri színpadon.
0: Milyen válogatás készültök, illetve van-e olyan aktualitás, amit muszáj megemlíteni a Benkó Dixieland Band házatájáról?
1: Igen, el kell mondani a hallgatóknak, hogy nagy változások vannak folyamatosan egy 69 éves zenekar életében. Benkó Sándor 2015-ben december 15-én hunyt el, de a zenekar azóta is dolgozik tovább, és az utóbbi években Nagy Iván, pozanosunk, énekesünk, hangszerelőnk volt a zenekar vezető, ő pedig nyugdíjba vonult januárban. Tehát idén januárban vettem át én a stafétabotot, aki bőgő

0: Üzem a zenekarban 2010. január óta, és volt néhány tagcserénk is, tehát azt tudom mondani, hogy jó erőben és nagy lelkesedéssel dolgozunk tovább. Sokszor fel is teszik nekünk, hogy vajon ez tényleg a Benkó Dixieland Band-e, és hogy ugyanaz a zenekar-e. És erre azt tudom válaszolni, több szempont is van, hogy miért visszük tovább ezt a nevet. Az egyik az, hogy Benkó Sándor évekkel már a halála előtt mondta nekünk, hogy fent kell maradnia a bandának, fent kell maradnia a névnek, ő azt szeretné, hogyha ez tovább élne ő utána is, és közvetlenül a halála előtti napokban is fölhívott személyesen engem is, amikor elmondta, hogy egy nagy műtét vár rá, de srácok, folytassátok. Ez az egyik indok, hogy ezt visszük tovább. A másik az, hogy miután ez egy élő műfaj, ezért én azt gondolom, hogy akkor tudjuk ezt a Benkó hagyományt méltóképpen őrizni és vinni tovább, hogyha élőként visszük tovább, tehát hogyha a zenekar tovább játszik, játssza a hangszereléseket, és megtöltjük természetesen az új tagoknak az életével, amellett, hogy betartjuk a stílusnak a szabályait és visszük a hangszereléseket. Hogyha csak bakelit lemezen vagy más hanghordozókon lehetne hallgatni ezt a zenét, nyilván az is fontos, és erre is buzdítok mindenkit, de mégis, hogyha élőben, koncerteken és a klubban lehet találkozni vele, akkor az egész más élmény, és talán tovább fönn tud maradni ez a hagyomány. A harmadik talán az, hogy szeretjük ezt a zenét játszani, és a zenekar törzsét még mindig azok a kollégák alkotják, akik vagy a Benkó Sándor életében már a zenekar tagjai voltak, vagy pedig a zenekar körül, mint vendégművész, mint tanítvány, mint saját nevelt ott voltak, tehát ennek a Benkó családnak a tagjai voltak, úgyhogy ezáltal is van egy folytonosság, jogfolytonosság, ha úgy tetszik. Aktualitása pedig, a kérdésre válaszolva, talán az idei év mottóját tudnám mondani, ami Benkó Dixieland Band Reloaded, azaz újra töltve, aminek a jelentése a mi értelmezésünkben kettős. Az egyik az, hogy újra töltjük azokkal a régi hangszerelésekkel, melyeknek nagy része egyébként Nagy Iván nevéhez fűződik, a zenekar műsorát, repertoárját, ezek főleg a 72-es piros-fekete lemeztől kezdődően a 80-as éveik végéig tartó időszakra jellemző hangszerelések és lemezválogatások, ezeket játsszuk. Másrészt pedig újra töltjük azzal a fiatalos hangzással, lelkesedéssel, amit az új kollégák hoztak be a zenekarban, meg szeretnénk mutatni az ő szólisztikus tudásukat, és e kettőből épül ez az újra töltött műsor, ami egyébként a Siófoki Fesztivál műsorunk gerincét is alkotja. Még egy különlegessége van a pénteki fellépésnek, a zenekar trombitásaként Szaluki Béla fog szerepelni pénteken. Egyébként trombitásunk Lázár István, és Szaluki Béla Béluci éveken keresztül volt vezéregyénisége a bandának, viszont az utóbbi pár évben nem vele dolgoztunk, most viszont vendégművészként újra a színpadon üdvözölhetjük.
1: Nem vagytok olyan sokan a zenekarban, elmondott, hogy kik alkotják most?
0: Igen, ahogy az előbb is mondtam, Lázár István a trombitásunk énekesünk, aki egyébként a 80-as évek óta a Benkó család rész, a Lucky Boys zenekarból ismerik sokan, illetve Don Lázi néven szerepel az utóbbi években. Lázi mellett a másik rezesünk Pap Mátyás, aki a 2024-es év junior prímadíjas előadó művésze volt, egy kiváló pozanos. Klarinétosunk pedig Berkó Domonkos, akiről annyit érdemes még tudni, hogy Benkó Sándorhoz hasonlóan a Budapesti Műszaki Egyetem villamosmérnöki karán diplomázott, tehát van egy azonos polgári foglalkozásuk, emellett Domi a jazz tanszakra is jár, és egy fantasztikus fiatal tehetség. Zongorán Nagy Iván, a zongorista Nagy Iván dolgozik velünk, Benjón Hegedűs Csaba, aki a Benkó Sándor által kiválasztott és támogatott zenészként még gyerekkorában került közel hozzánk, és már a zenekarnak valódi tagja. Emellett Kovacsevics Gábor dobol, és Csikós Miklós vagyok én a nagybőgőnél.
1: Most már csak egyetlen kérdésünk maradt, hogy milyen zenét idézzünk.
0: Szeretnék egy Benkó Dixieland felvételt ajánlani, mégpedig pont annak a bizonyos aranycsapatnak a felvételei közül, ez 1986-ban a La Fiesta Grande lemezen jelent meg. A szám egyébként az egyik legelső tradicionális Dixieland nóta, a címe Tiger Reggae.

0: Innentől a mai Jazz Mozaikban Weisz Gábor készítette interjúkat hallhatnak. Az első téma egy háromnapos dalszerző és zeneszerző workshop.
1: A dal Nem az akkordoknál kezdődik, címmel alkotói műhelyt indít a Fényes Szabolcs Alapítvány. És ezen belül is a dal, ami megszólal címmel, lesz egy program, aminek vezetője Nagy Ábel Márton junior primadíjas zenész és zeneszerző, aki most éppen sajnos külföldön tartózkodik, ezért nem vele, hanem édesapjával, Nagy János Jancsa, jazz zongorista, zeneszerzővel beszélgetünk erről. Én arra kérlek, hogy egy-két mondatot először mondjál magáról, az alapítványról.
2: Igen, hát amiért én beszélhetek erről, az nem elsősorban az, hogy az Ábelnek az édesapja vagyok, hanem hogy a Fényes Szabolcs Alapítványnak az elnöke. Ez az alapítvány ugye elég régmúltra tekint vissza. Wolf Péter, Malek Miklós és társai voltak a alapítványnak a gondozói, Wolf Péter volt az elnöke, és egy pár évvel ezelőtt kértek meg, hogy vegyük át ezt az alapítványt, és folytassuk a hagyományokat. Most Fényes Szabolcs évfordulók következnek, és ezért is gondoltunk arra, hogy különböző programokat szervezünk. Ilyen lesz majd ősszel a Budapest Jazz Clubban, amikor a Trionkkal és Pocsai Krisztinával Fényes Szabolcs dalokat, Fényes Szabolcs estet rendezünk. Tervezünk különböző podcasteket is, ami ebben a témában Kottáknak a megjelenését, és ebben a folyamatban vagy sorozatban rendezzük meg ezt az első ilyen dalszerző workshopot. Már említett Nagy Ábel Márton junior primadíjas és kint Bécsben Zavinó díjat is kapó zeneszerző, zongorista rendez meg. Ugye azért is tartjuk fontosnak egy ilyen workshopot, hogy ne csak a múltba révedjünk azáltal, hogy Fényes Szabolcsnak a különböző dalait előadjuk, a Kottákat újra kiadjuk, hanem egy picit a jövő generációit is megszólítsuk ebben a műfajban, illetve esetleg keverve mindezt a jazz műfajánval, és így nem csak a hagyományokat ápoljuk, hanem egyben segítjük a fiatal zeneszerző palántákat.
1: És mikor és hol lesz ez a workshop?
2: Ez a workshop, ez július 14-től 16-ig lesz, ez minden nap 10-től 4 óráig egy ilyen napközis jelleggel lesz rendezve, mint egy ilyen napközis tábor, tehát még utána még bőven lehet éjszaka folytatni a zeneszerzést, hogy másnapra még felkészültebben tudjon jönni az ember. Ez Budafokon lesz az alapítványnak a termében. Regisztrálni lehet a fényeszabolcsalapítvány.hu weboldalon, találjuk meg a pontos leírását ennek a kurzusnak, és ott van a regisztrációs link is, ahol lehet jelentkezni erre a alkalomra.
1: Ezen a kurzuson itt Fényes Szabolcs dalait fogjátok hallgatni és elemezni, vagy pedig Fényes Szabolcs stílusában próbáltok, vagy azt próbálja Ábel majd megmutatni, hogy hogyan szerzett ő dalokat, tehát mi a célja, vagy mit fogtok itt pontosabban csinálni?
2: Ez egy dalszerző kurzus, tehát annyiban kapcsolódik úgymond Fényes Szabolcshoz, hogy hasonló műfajban folyik az oktatás, vagy hát hívhatjuk így is, tehát hogy elsősorban nem jazz improvizációra fogunk beszélni, illetve fog beszélni az Ábel, hanem arról, hogy hogyan születnek ezek a mai táncdalok, hogyha fogalmazhatok így. Mind a három napnak más a tematikája lesz, amikor a groove-ról lesz szó, lesz, amikor magáról a dallamról lesz, amikor a harmonizálásról, tehát hogy ilyesmikről lesz szó, tehát maga a dalszerzésről fog szólni ez a kurzus.
1: Esetleg, amit megalkotnak itt a résztvevők, utána elő is adjátok?
2: Mi az is előfordulhat, ezt én nem tudom pontosan, hogy mi, de elképzelhető, hogy valamikorra tervezünk majd egy olyan koncert alkalmat, amikor ha itt születnek olyan dalok, amiket elő lehet adni, akkor azok meg is fognak szólalni.
1: Egy kicsit térjünk most rád, illetve a triódra, hogy most július közepe után még itt nyáron léptek-e fel valahol, valamikor?
2: Július elején fogunk fellépni a Balatonboglári Fesztiválon, ami most már, ha jól tudom, 20 éve működik, ez egy ilyen jubileumi alkalom lesz, és aztán pedig augusztus elején, 7-én fogunk az Alba Régia Jazz Fesztiválon fellépni, és utána én pedig, hát szintén trió van, de nem ebben a trióban, fogok menni Olaszországba, ahol Frank Gambale triójával játszom. Frank Gambale fog gitározni értelemszerűen, Dominik Di Piazza basszus gitározik, és jó magam pedig zongorázom, ahogy tavasszal is voltak ilyen koncertek, így ez folytatódik a nyáron is.
1: Esetleg most a triótól válasszunk egy dalt.
2: Az Úton című felvételt javaslom meghallgatásra.

0: március 11-én 20 órakor az Óbudai Társas Körben Jazz meg minden címmel lesz Dórika és a Rombolók koncert. Dórika alatt Behumi Dóri jazz énekesnő és futbolistát ismerhetjük. Dóri, az utóbbi időben egy picit kevesebbet hallottam rólad, mivel foglalkoztál?
1: Hát valóban a jazz szénában nem vagyok annyira most jelen. Ez igazából nem az én választásom, valahogy így alakult. Hát a Budapest Bárral koncertezem, most már 18 éve igen aktívan, úgyhogy azért aki színpadon akar látni engem, az megtalál gyakran, vidéken is és Budapesten is. Úgyhogy ezt leginkább ezt csinálom, illetve mert a jazz meg azzal is azért voltak szép feladataink a tavalyi évben, illetve nekem is van egy rádióműsorom, a Rádió Café-n a kettes szemrendszer, amit szerkeztek és műsorvezetek Keres Dóri kolléganőmmel most már jó pár éve, úgyhogy
0: nem unatkozom.
1: Aktívan dolgozom, igen. De hát a Budapest Bár ugye az elsődleges profilom és a zenei családom.
0: És akkor most hogy újra jazzt énekelsz, és a Rombolók zenekarodat is mutasd be, légy szíves, hiszen ez egy nagyon egyedi név.
1: Hát egyedi név, de nem egy friss formációról beszélhetünk, mert gyakorlatilag most kikérdeztem, hogy hány éve diplomáztunk a jazz tanszakon, ott alapítottuk a Dórika és a Rombolókat 1998-ban, úgyhogy mindenki kiszámolhatja, hogy hány éve alakult ez a zenekar. Steiner Zoltán gitárossal és Rej Gyuri basszusgitárossal csináltuk annak idején, iskolai berkeken belül kezdtünk együtt zenélni, és aztán együtt maradtunk, és megalapítottuk ezt a zenekart, amit egyébként a Babos Gyula nevezett el így, a dinamikára, illetve az energiákra utalva ezzel a névvel. Ez a Rombolók zenekar azért ez egy régebbi történet, és szerintem aki ismeri az én pályafutásomat, azoknak nem lesz ismeretlen. Hát természetesen az embernek mindig szüksége van régi új impulzusokra, úgyhogy ezért időről időre nekem is szükségem van arra, hogy saját zenekarommal is koncertezzek, más stílust is énekeljek, mint amit minden napokban szoktam. Jazzhez is visszatérjek, illetve a hangszeremhez, a fuvolához is visszatérjek. A Dórika és a Rombolókban ugyanannyit fuvolázom is, mint énekelek. Illetve ami nagyon fontos, hogy egy pár évvel ezelőtt lett egy saját albumunk, minden dal címmel, és erről is fogunk dalokat játszani most az Óbudai Társas Körben.
0: Schneider Zolit és Rej Gyurit említetted már, de ugye még két tag van, őket is említsük meg.
1: Van még két tag, az Óbudai Társas Körben négyen leszünk összesen, mert sajnos a Fés és Ádám, aki a billentyűs nem tud mégsem eljönni. De hát a Rombolók alapvetően azért ez egy kvártett volt, mindig örültünk, hogyha van billentyűsünk, de most Fés és Ádit nélkülöznünk el, Molnár Mátyás fog dobolni, úgyhogy így leszünk négyen.
0: Saját szerzeményeid lesznek, ugye, és standardek, gondolom.
1: Így van, igen, igen, nagyon jól mondod. A saját szerzeményeket, azokat úgy kell elképzelni, hogy ezeket a Schneider Zoltán írta, és én írtam a szövegét. Tehát így áll össze ez a szerzőpáros, illetve leszek instrumentális dalok is, amiben én csak fólázom, saját számokat, azokat is Zoli írta, úgyhogy ez lesz a szerzői része, és természetesen a közönségnek arra a részére is tekintettel vagyunk, akik a jazz standardek miatt jönnek, azokból is válogatok egy párat, mert én nagyon szeretem ezeket a régi amerikai dalokat, úgyhogy abból is válogattam a repertoárban.
0: Kicsit a jazz fuvolázásról beszél, mert én mindig örülök, amikor jazzest hallok fuvolázni, hiszen én nagyon szeretem, amikor fuvolán jazzt játszanak. Te fuvolaszakon végeztél, gondolom, és amikor a jazzzel elkezdtél foglalkozni, akkor mit gondoltad, hogy fuvolán is játszol jazz?
1: Végül is adott volt, mert ugye én egyszerre csináltam a két egyetemet. Tehát én egyszerre végeztem a klasszikus fuvolaszakot, párhuzamosan végeztem az énekszakkal a jazz tanszakon, és hát ugyanannyira volt kézben ugye a hangszere, mint amennyire az ének tanulmányaimban az éneklés, sőt jobban, mert hát azért ugye a fuvolázást azt már 10 éves korom óta csináltam, és az én szememben teljesen természetes volt, hogy van itt egy olyan zicser, amit nehéz lenne kihagyni. Igazából erre nem a tanáraim buzdítottak a főiskolán valahogy, erre nem voltak nyitottak, hanem a zenésztársaim, és itt a Rombolókat kell kiemelnem, mert ahogy mi összeálltunk, és elkezdtünk már így a főiskola évei alatt együtt dolgozni, ők voltak elsősorban azok, akik biztattak engem, hogy mindenképpen ne csak a témát játszam, az improvizációt is próbáljam meg, csináljam, tehát ők ezzel támogattak ebben a dologban, úgyhogy végül így lett a kezembe a fúvola. Ugye tehát technikai, meg a hangszer megszólaltatási problémáim nyilván nem voltak, mert mindent el tudtam játszani, csak akartam, hiszen abból volt egy diplomám, vagy lett egy diplomám fúvolából. Inkább az volt, hogy így a jazz részen is valamelyest a stílusba bele kellett illeszkednem. De szerintem ez elég alapvető volt, hogyha van egy hangszer, ami az enyém, akkor azt azért az éneklés mellett még megmutatom.
0: Most beszélgetésünk végén arra kérlek, hogy válassz egy számot, gondolom erről az albumról, ami nem olyan régen megjelent, hogy kedvet csináljunk a hallgatóknak, mit hallgassunk most?
1: Tudjátok mit? A Balaton című számunkat ajánlanám nektek, mert ez nagyon aktuális most így a nyár közepén is, itt a meleg közepén. Én a Balatonról, az egyik nagy szerelmemről, a Balatonról írtam egy dalt, úgyhogy akkor ezt ajánlom, sok szeretettel a figyelmetekben.

0: Úgy gondolom, hogy nagyon sokunk örömére bő másfél év után ismét megnyílt a Rádai utcában az If Jazz Café. Arra biztos mindenki nagyon jól emlékszik, hogy Hoffman György alias Hofi vezette 18 évig ezt az intézményt. Most 4 fiatal ember úgy gondolta, hogy újjáéleszti ezt a helyet. Közülük kettejükkel fogok most beszélgetni, Horváth Zsolttal és Szabó Bálinttal. Nem tudom, kihez forduljak előbb, talán Zsolt, hogyan jött az ötlet, hogy itt 4 összeálljatok és újra nyissátok ezt a helyet?
1: Hát nagyon egyszerű a helyzet, mert szerettünk ide járni, legalábbis mi ketten a Bálinttal talán többször voltunk itt. Én amikor felköltöztem Budapestre 1. februárjában, akkor minden energiámat abba fektettem, hogy keressek jó jazzes helyeket és hallgassak jó zenéket, és a Bálint megjött velem és néztük mindig a koncerteket. Az igazság, hogy ez egy nagyon üdvös színfoltja volt Budapestnek mindig, mert itt a közönséggel viszonylag szoros kontextusban találkoztak a zenészek, és nem az volt, hogy fel volt dobva egy hatalmas színpadra. Mindenki is ilyen elérhetetlen volt, hanem itt úgy érezte az ember, hogy a része ennek a koncertnek, amikor itt hallgatta a zenét. És mikor mi megláttuk, hogy ugye a Hofi árulja a helyet, a bérleti jogot, és szeretne valamilyen váltást belevinni, akkor mi nagyon szerettük volna ezt továbbvinni, amit ő felépített. Mi nem megváltoztatni akartuk a helyet, hanem azokat a foltokat betömni, ami esetleg a felújításra sikerült, és onnantól kezdve pedig folytatni azt, amit ő 18 évig letett az asztalra. Hát nem egy kis feladat, hogy mindenkinek megfeleljünk, próbáljuk a legjobbat kihozni belőle.
0: Főleg az utolsó években nagyon gyakran olyan vád érte ezt a helyet, hogy túl hangos, tehát hogy sok ilyen probléma volt. Ezt próbáltátok kiküszöbölni most?
2: Abszolút mérték. Igen, mi is találkoztunk már abban az időszakban is, amikor ide jártunk, hogy voltak kérdések, hogy a klub körül, főleg itt azt hiszem ez a Covid utáni időszakban volt főképpen kérdés, és ugye ez nekünk is felkerült a térképünkre, amikor elkezdtünk üzletileg azon gondolkodni, hogy akkor ezt a helyet tulajdonképpen mi átvennénk és üzemeltetnénk. Úgyhogy körbejártuk ezt a kérdést. A meglepetés az volt, hogy többnyire befogadó közösséggel találkoztunk a szomszédok részéről, például akár Rádai utca 19 lakóival, kifejezetten támogatólagosak, akár a szomszédok is. Biztosan felmerülhetnek kérdések, de szerintem ez meg vele járója egy sétáló utcának, főleg Budapesten, a fővárosban. Mi azzal próbálunk ehhez hozzájárulni, hogy elkerüljük ezeket a problémákat, hogy a felújításnál figyelembe vettük akár az üvegnél, akár a légtechnika használatánál azokat a lehetőségeket, hogy mind a közönség számára egyébként egy élvezhető atmoszférát nyújtsunk, másik részről értelemszerűen a lakókra is odafigyeljünk, és mi arra törekedtünk mind a felújítás alatt, mind a közeljövőben is arra fogunk törekedni, hogy az itt lakó közösségnek a részei legyünk, jó szomszédként tulajdonképpen együtt élve hozzuk be a jazzt ismételten a Rádai utca 19-be, és mindemellett egyébként pedig a közösség javára is szolgálhassunk.
0: Másodikán csütörtökön beszélgetünk, és elsőjén volt az első koncert. Milyen tapasztalatok voltak?
1: Hát eddig teljesen pozitív a zenészek részéről mindenképpen. Ők nagyon meg voltak elégedve. Azt mondták, hogy eddig még így nem tapasztalták a gitárjukat visszahallani, mint ami most történt. Úgyhogy bízom benne, hogy tényleg ez a hangszigetelés, ahogy Bálint is mondta, igyekeztünk olyan anyagokat használni, olyan apró változtatásokat a helyen, hogy ne verődjön a hang minden irányból, hogy tényleg az élvezhető, értékelhető hangok jussanak ki, és aztán kevésbé lesz zavaró, mert ha nem egy csengőbongó valamit hallanak kint az utcán, hanem tényleg karakteres hangokat, akkor lehet, hogy nem lesz ebből akkor a felháborodás, de hát nyilván a puding próbálja az evés, szóval meglátjuk, hogy mit bír a Rádai utca, és megpróbálunk alkalmazkodni ehhez. Egyelőre pozitív a visszajelzés.
0: Hoffman György idejében napi rendszeressége volt a koncertek, ezt követni szeretnétek? Most is így lesz?
2: Ez egy nagyon sarkalatos kérdés, mert ugye az IF-nek az egyik fő üzenete és az egyik ilyen fő megkülönböztető jegye az volt, hogy minden este volt koncert, az év 365 napjából minden este az ember hallgathatott élő jazzzenét Budapesten, ami egyedülálló szerintem még jelen pillanatában is, hogyha azt vesszük. Meg kell néznünk, hogy a jelenlegi gazdasági és egyéb körülmények mit tesznek lehetővé. Mi alapvető célunk, ahogy Zsolt is elmondta, az, hogy megtartsuk a karakterét a helynek. Értelemszerűen tettünk egy-két ránc felvallást így 20 év üzemelés után a karakterében, megjelenésében a helyre, de alapvetően azt a mondjuk úgy küldetését a helynek, amit a Zsolt is megfogalmazott, hogy egy elérhető, befogadó közeg legyen mind a zenészek számára, mind a közönségre, aki találkozni akar a zenészekkel, arra mindenképpen lehetőséget akarunk biztosítani. Hogy ezt azt szolgálja a legjobban, hogy minden este legyen koncert, vagy az, hogy esetleg egy-két napot lekurtítunk belőle, és a hét nem minden napján szolgáltatunk zenét, ez még nem egy eldöntött kérdés. Az biztos, hogy most kezdetben fokozatosságra fogunk törekedni, szóval az lesz a fő célunk, hogy főképpen a péntek szombat esték, de szerdák, csütörtökök megteljenek zenével. Vasárnapra is vannak már egyébként gondolataink, hogy a vasárnapokat hogyan lehet, hogy a vendéglátásban ez mindig egy halottabb nap, mondjuk úgy a hétfőhöz és a kedhez hasonlóan. Az emberek kevésbé járnak ki akár kultúrát, vagy bármilyen más egyéb tevékenységet fogyasztani. Úgyhogy ezt meglátjuk, ez még egy nyitott kérdés, de törekszünk arra, hogy azt a küldetést, amit megfogalmaztunk, hogy az elérhetőség zenészek, közönség számára azt biztosítani tudjuk.
0: Tudunk-e néhány előadót konkrétizálni, mégpedig 8-a után kérdezném, hiszen ez a beszélgetés 8-án hangzik el a rádióban. Tehát tudsz-e mondani néhány előadót, hogy mondjuk 9-től kiket hallhat majd a közönség, ha ide látogat?
1: Nagyon nehéz a helyzet, mindenki türelmetlenül várja, hogy kik lesznek a fellépők, de az a baj, hogy mivel nagyon hamar kinyitottuk ezt az ajtót, pontosan azért, hogy a türelmetlen emberek minél inkább kapjanak minél gyorsabban zenét, ezért még nincs minden megszervezve. Erre a hétre már van, de hát ugye jövő héttől lesz a 8-ai adás megtartva. Egyet viszont el tudok mondani, hogy jelenleg kisebb koncertekkel megyünk, és 18-án lesz egy nagy megnyitónk. Úgyhogy addig is szeretnénk zenét biztosítani, de ezeket a koncerteket még nem tekintjük a megnyitónak az eseményének, hanem majd a 18-a után fogunk tudni már egy komplett koncertnaptárat létrehozni, és ezzel tovább menni.
0: Esetleg mit tudunk mutatni most a hallgatóknak? Előzetesen beszéltünk arról, hogy a tegnapi Kalmár Zoltán trió koncertet felvették. Hát, hogy ebből esetleg tudunk mutatni?
1: Szerintem mindenképpen Kalmár Zolitól el kell kérnem a felvételt, és utána minden további nélkül be tudunk belőle játszani egy kis részletet.

Egyéb, először csütörtöki koncertek, Andrea Manzoni és Maura Sigura a BMC Opus Jazz Klubban lép fel, a Balázs Elemér Group pedig a Várkert Bazár öntőház udvarában ad koncertet, a Kis Attila bandet pedig a Budapest Jazz Klubban várják. Pénteken a Holland Jazz Streeten Hugh Grace és Scheller Ákos duója játszik 18 órától a Hollán Ernő sétáló utcán. Szintén pénteken két említésre érdemes esemény van még. A Tűzkös Halamon All Stars a BMC Opus Jazz Klubban lép fel, a Budapest Jazz Klubban is rendeznek koncertet Alaran Jazzest, Gypsy Jazz Band. Szombaton Fuzio Group feat. Kertész Erika lemezbemutató lesz New Visions, a BMC Opus Jazz Klubban hallhatók az új album dalai. Jövő hét kedden a Budapest Jazz Klubban Voice and Guitar Michaler Mirtil és Pintér Tibor duója szórakoztatja a közönséget, és július 15-én, tehát jövő hét szerdán a BMC Opus Jazz Klubban az Ádor Kovács duó koncertezik.

0: Így ért véget a mai Jazz Mozaik. Köszönöm a kitüntető figyelmüket, Fellegi Lénárdot hallották. Elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon.
1: Szöveg dal nélkül.
2: Dohnányi Ernő levele testvérének Máriának. Kedves Mici, hát ez az utolsó 70-es, amiben ma belép. Sok-sok-sok hő-jó kívánságokkal járulok megünnepléséhez, s remélem a 8-asat együtt ünnepelhetjük. Nálunk az idő is megbolondult. Amióta Florida egzisztál, ilyen hideg, hó és fagyok nem voltak. Ha süt a nap, fagy. Ha pedig melegebb, akkor esik. Már nem is bosszankodunk. Tallahassee, 1958. február 16-a.

Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Azoknak a kedves hallgatóinknak, akik velünk tartanak, Notturno címmel klasszikus zenei összeállítást sugárzunk reggel 6 óráig Németi Attila műsor vezetésével. Azoktól pedig, akik pihenni térnek, a szózat hangjaival búcsúzunk.

estét, pihentető éjszakát kívánok, kedves hallgatóink! Németi Attila köszönti önöket, munkatársai, Katona Márta és Pap Sándor nevében is. Rachmaninovot idézem. Lassan komponálok, hosszú sétákat szoktam tenni a természetben, szemeimmel követem a fény villanását az eső utáni lombozaton, vagy az alkonyi ég halvány színei merengek, és egyszer csak jönnek a dallamok, nem részenként, egyszerre. Az egész létrejön, és fejlődni, nőni kezd. A zeneszerző akárcsak Csajkovszkij rendkívül érzékeny, idegrendszerű művész volt, egyébként a muzsikájukban is sok a rokonvonás. Románc és keringő című zongora műve szól elsőként.

Rachmaninov románc és keringő című zongora darabját a Holland Zongora Kvartett játszotta. Most a Déli rózsák következik, Strauss remek műve. Ahogy a Walzer király ragadvány név mutatja, a keringők hozták meg Strauss számára a legnagyobb sikereket, és az utókor is elsősorban ezek révén tartja számon őt.

Strauss déli rózsák keringőjét Arnold Schönberg átdolgozásában a kanadai kamara együttes adta elő. Strauss egyébként hipohondriás volt, élete során komoly egészségügyi problémákkal küzdött, és sok forrás említi, hogy különböző fóbiái is voltak. Clara Jazz Ziklag című zeneműve következik.

Clara Jazz, Zit Glock című kompozícióját Agatha Rácz és Zoras Lokár adta elő. A cseh származású Heinrich Ignaz Franzson Bieber hegedű virtuóz is volt. Zenei képzését Johann Heinrich Melzer, illetve Antonio Bertali udvari karmestertől kapta Bécsben. Az

Bieber Éjjeli őr című szerenádját a Scintilla zenekar adta elő. Bieber Salzburgba utazott, és zenészként lépett szolgálatba az érseknél, rendkívül jó munkakörülmények között dolgozhatott. Most Cécile Chaminade zongora darabja következik, az ősz. Valérie Tryon zongorázik.

Cécile Chaminade őszínű zongora darabját Valérie Tryon játszotta. Ez a francia zeneszerző hölgy is tehetsége zongorista volt, a finom kis darabjai egykor a nagy népszerűségnek örventek. Ő a romantika szülötte, és 1944-ig élt. Most Haydn B-dur kvartettje szól a Notturnóban.

Haydn opus 64-es B-dur kvartettjét a Talisker vonós négyes játszotta. A komponista a melodikájában nagyon sokszor törekedett zenei képszerűségre, hangutánzásra, ebben a ciklusban van a Pacsirta kvartett is. Most pedig Ennio Giovanni Rautavaara Cantus Arcticus című zeneműve következik, ami koncertó madárhangokra és zenekarra.

Bachmann vezényelte. Ez a finn szerző egy rendkívül művelt muzsikus volt, irodalmárnak is tartották. Most egy Telemann kantátát hallgatunk meg.

Telemann egyik kantátája hangzott el, Alles redet, jetzt und singet. Előadta Barbara Schlick, Steven Varco, Michael Schneider, Konrad Hüntéler, Hans-Peter Westermann, Pete Dont, Michael McCrew és a Das Kleine Konzert vezényelt Hermann Max. Mozart következik, a Dédu szonátát játsza Jonathan Biss.

Mozart 576-os kőhűjegyzékszámú D-dur szonátáját hallottuk Jonathan Biss jóvoltából. Második Frigyes Vilmos porosz király megrendelésére készült ez a darab is, sok más társával együtt. Egyébként a 18. század második felében a polgári otthonokban, a hölgyek körében jött divatba a klavír, az zongora elődje. 2 óra van.

A Saarbrückeni rádiózenekar hangversenye következik, amelyen Markus Bosch vezényelt, a felvétel 2025. június 5-én készült. Elsőként Richard Strauss Intermezzo című operájából a négy zenekari közjátékot hallgatjuk meg. Ez az opera 1924-ben készült, különleges helyet foglal el a zeneszerző életművében. Az opera librettóját maga Strauss írta, és nagy